0: gyógyszer van, gumi, de...
1: Túragumi!
2: Hát az erdőbe is lehet, hát... Kérdezd meg Ilóka nénét,
1: hát hány gyereke van? Előbb-utóbb úgy is rákerül a túragumira.
3: Az a borzasztó benne, hogy a fater panaszkodott, hogy nem szabad magyar ószert venni, mert nem jó, mert középen behajlik.
1: Hát az ember a kanyarba csinálja.
3: Na.
0: No, énekelni. Az
3: a lényeg, hogy megbeszéltük, hogy miről.
0: Minden rendben van.
3: Énekelni.
0: No. Nekem nem kell.
3: Próbáljanak, hogy rendesen szól a citerája. Nézze meg, hogy mit csinál.
0: Miért van sajt a kezébe?
3: Miért sajttal csinálja?
1: Hát azért csinálom sajttal, mert le akarom reszelni. Na,
3: akkor már csak egy kis ketchup kéne.
1: Benne van a szakácsúér.
0: Nem, édes fiaim, maradjatok ma. Nem kell, fölidegeljétek magatokat.
3: Na látja, ez az, amit akartam mondani, ez maga miatt az egész cirkusz, hogy állandóan maga miatt késenek el a paja.
0: Nem.
3: És mi baja van a pajával? Mondja meg, mi nem tetszik?
0: Nem tudom egyáltalán, nem vele, hanem Gergő bácsival próbáltam. Nekem ne legyen itt idegenem.
3: Jó, Gergely bácsival, várjon.
0: Így van.
3: Jó van a paja, hol a Gergely bácsi?
1: Gergely bácsinak sebesett az arca.
3: Miért sebes az arca?
1: Hát bent a buffetba piszkósorítta magát.
3: Na és?
1: Kiszaladt a kocsma elé, és fölugrott a kerékpárra.
3: És mi volt a baj?
1: Hát, hogy a kerékpár neki volt támasztva a falnak.
0: Akkor se érdekél.
3: Mi nem érdekel?
0: Én nem dolgozom ilyen emberek.
3: Hogy ne dolgozna maga?
0: Mert nem vele dolgoztam.
3: Hát mert most a nagy dolog a Gergő bácsival egyszer próbál.
0: Nagy dolog.
3: A paja is lefogja kísérni.
0: Paja nem kísérni.
3: Miért ne kísérnél a magát?
0: Mert ne kísérjen ilyen ember.
3: Hogyhogy ne kísérjen?
0: Tele van kockás zakóval.
1: De voltam én már szó, de bárkit lekísérek.
0: Én is azt mondom, nem dolgozom, akkor nem dolgozom.
3: Ne idegesítsen most a fengel.
0: Nekem maga idegesít föl, meg te.
3: Állandóan szórakozik itt velem.
0: Nem szórakozom
3: veled. Állandóan kelemföldön is váltam, azt 4 órát késtek.
0: Nem érdekel, édesanyám, azt mondom, ne idegesíts föl azzal, hogy te föl vagy idegesítve, vagy te föl idegesíted magad, velem idegesíted föl magad, és akkor nem ér az egész semmi, azt a kupoláját.
3: A mi csodáját?
0: Kupoláját.
3: Az mi csoda?
0: A terem búrája.
3: Na! Rászánta magát?
0: Na!
3: Elég volt. Ne nagyon piszkál, mert lemegy a tökére a bajusz megint. Tessék, kezdjen énekelni.
0: Tessék,
3: persze, nem tudja, Donál, nem tudja a szöveget. Én vagyok a hülye,
0: 2, 4, és.
3: Idősebb, maradjatok. Idősebb Kálo József.
0: Én vagyok ott. Ja, mondtad?
3: Ezt az egy mondatot végigmondhatom? Azt kérte meg, hogy vezessen föl, hogy maguk jönnek, igaz? Ezt az egy percet nem bírja ki, hogy ne dumáljon bele. De akkor ne beszéljen.
0: Jó van.
3: De ne mondja, hogy jó van.
0: Hogy mondanám?
3: Sehogy ne mondja, maradjon csöndbe.
0: A csöndbe vagy.
3: Az akkor ne mondja, hogy csöndbe van, hanem ne mondjon semmit.
0: Valahogy el kell.
3: De ne mondja, hogy valahogy. Sehogy nem mondjon semmit sem.
0: Ja, akkor jó.
3: Ne mondja, hogy jó van.
0: Nincs jó.
3: Azt sem mondja. Semmit ne mondjon!
0: Na.
3: Idősebb Kálo József.
0: Most mondtad, ugye? Jó van, mondtad. Értettem. Jó van.
4: Vagyok én hülye?
0: Nem vagyok hülye.
4: Hülye nem vagyok.
0: Na!
3: Idősebb Kálo József el fogja énekelni. TSZ elnök, ha belép. Gyerünk!
0: Mi belép be a tényleg? Ha már TSZ elnök, akkor mi belép be? TSZ-be nem lehet belépni még egyszer.
3: Na, foglalkozzon!
0: TSZ-be nem lehet TSZ-be belépni.
3: Énekelj a nótát!
1: Ha nincs kivilágítva, akkor belelép.
3: Kész, el van. Ja, volt egy ismerősöm, az röntgenasszisztens volt. Az ki volt világítva éjszaka is.
1: Bejjel is léptek.
0: No!
3: Gyerünk, TSZ elnök!
0: Rázd azt a reszelőt, érjük fel. Adjunk a népi manikűrnek.
3: Várj.
0: Jó, nem kell súgnod. Nem kell súgnod.
3: Ez a pofátlanság tetejé. Nem elég, hogy nem tudja, még le is tol engem.
0: Nem kell súgni.
3: Nem kell súgni. Akkor kezdje már, TSZ elnök.
0: Jó, van, mindjárt kezdjük.
3: TSZ elnök.
0: Nem kell súgni, megmondtam. Na, mindjárt itt van ez. Az mondja.
3: TSZ elnök.
0: Ne súgjál, megmondtam neked! Nem megmondtam!
2: súgjál, nem? Most nem tudom.
3: Játssza, folyó. Kezdjél.

0: az olaj kája tetején, s kigyulladt a műből kalap a fej.
1: Kútágasra szállt az öcsém az éjjel, telette maga túrós lepénnyel. Képzeljék, ha babot eszik csülökkel, versenytülköl a tűzoltó tülökkel. Fió marcsat, rabantot vett a hét.

0: Szerbusztok mindenkinek, millió puszit küldünk Tóth Éva és Leblanc Győző. Imádjuk a Merci Rádiót, mert csak magyar zenét ad.
1: Annak idején a nagymamánál én is a Jó ebédhez szól a nótára tanultam meg a magyar nótákat, és nagyon remélem, hogy a mai ifjúság is ezekből az adásokból fogja megtanulni, és megint ismerni fogják a szép magyar nóták, mert mostanában nem hallani elég ilyet, és él még az a korosztály, aki ezt szereti.
0: És remélem, hogy ti is mindannyian ezért hallgatjátok elsősorban, és mert jó zenét ad a Merci Rádió.
1: Ezt tudom zenni.
2: Merci Rádió.
3: Bennülnek? Mindenki bennül? Menjél, mondjuk, nézd már ki. Van egy testomagot.

este a Schöder Klubban. Velicai Balázs, Loránd Barnabás és Benny Dénes. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Kovács András Péter. Jó szórakozás!

0: Köszönjük szépen, sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Sóder Klubban, új évad, új arcok, új zakó, és a régi patinája a műsornak, egy egész országnak loptuk magunkat a szívébe, és ez az ország Kína. Gondoltam én, annyi történt ugyanis most, hogy felvétel előtt átfáradtam szomszédos kínai étterembe menüzni. Mondtam, hogy mit szeretnék, és így rám néz a kiszolgáló echte kínai fickó, és annyit mond, hogy kisádák? És mondom, nem, Kovács András Péter, de majdnem. És kiderült, hogy csak arra kíváncsi, hogy kis adag. Illetve volt nekünk egy felhívásunk, ugye kértünk mindenkit, hogy küldjön videókat, vagy legalábbis úgy érzi, hogy vicces, az küldjön videókat nekünk. Hát volt, aki annyira vicces volt, hogy küldött egy videót. Őt nem értesítettük aztán vissza, és hát rengeteg DVD érkezett, hát voltak köztük teljesen örültek is, úgyhogy innen kérek mindenkit, ha ne adj Isten, lesz még ilyen felhívásunk, hogy küldjenek magukról DVD-t, akkor újraírhatót küldjenek, és ez a házastársaink sorozat függőségén is némileg tud majd enyhíteni otthon. Új évad, új betegségek. H1N1 van. Nincs puszi, H1N1 van. Én sokat gondolkodtam. Igen, most már disznók is terjesztenek. Nem tudom, mi lesz a következő betegség. Száj és karaj fájás. Tehát nem tudom, minden most már terjed mindenre. Hattyúról disznóra, disznóról emberre, emberről hurkára. Teljes a káosz. És én sokat gondolkodtam azon, hogy honnan kaphatta vajon a H1N1 a nevét. És rájöttem. Az lehetett, bement egy ember ilyen hurka kolbász Laci konyhára, nézte az étlapot, mit tegyek, az kijött a pincér, és mondta neki, hogy H1N1. Úgyhogy lehúlt a lepel a nagy titokról, és arra is rájöttem, hogy most már miért kezdenek el disznóvágáskor hajnali 3-kor inni. Fertőtlenítenek, érted? És reggel 5-re már mindenki steril, és megy ez a parasztájcsi. Tehát ilyen felkelő napban furcsa mozgású emberek. Meg képzeld el egy ilyen szerepét túlértékelő bőrrel a pörzsölővel, hogy Röfi, én vagyok az apád. Egyébként ez nem is hülyeség, mert olvastam a Világ Egészségügyi Szervezet ajánlását a sertés influenzáról, és voltak benne ilyen jelek, hogy például nehéz légzés, és ilyenkor maszkot kell viselni. Na most csak ez a két dolog Darth Vaderrel kapcsolatban mindent megmagyaráz. Tehát szerencsétlen betegen forgatta végig a 3 epizódot, és neki aztán ilyen full maszkja van, tehát onnan seki sebe semmi, és képzeld el szerencsétlen, így... Azt a rohadt! És innen van a mondás, hogy ki se lát a takonyból. És azt is írta egyébként a Világ Egészségügyi Szervezet ajánlása, hogy kerüljük a készfogást. Tehát régen ugye a politikai kampány nem volt készfogás nélkül, hát sőt ugye a szocializmusban egy ilyen Kádár-Brezsnyev találkozásokon olyan nyelves puszik csattantak el, és senkinek nem lett semmi baja, most már készfogás se nagyon legyen, és képzeld el ezeket az amerikai rappereket, akiknek mindig ilyen félórás pacsi parádé szokott lenni. Ezek most így jönnek egymással szembe. Hey, yo, man, what's up, man? És amiben bele se gondolsz, hogy a fodrász egy mekkora influenzás góc. Mert ugye ott ugyanazzal az ollóval nyírják végig mindenkinek a haját. Ott aztán megy a tapi parti, és én már várok ilyen influenza barát távolságtartó megoldásokat, hogy két néni beszélgetne, hogy jaj, de jó a hajad, Marikám, elmertél menni? Hát igen. És mivel csinálta? Hát pörzsölővel. És azt is írta ez a bizonyos ajánlás, hogy ne nyúljunk a szemünkhez, az orrunkhoz és a szánkhoz. Na most ez egyszerű törzsmagyarra lefordítva, csipázás után ne fikázzál, és főleg ne egyed meg. Fúj, ugye ezt mondjuk, hogy fúj, de ez az egyszerű magyar rögvalóság, hogy állsz reggel a dugóban, autóval, és így átnézel a szomszéd kocsiba, és látod, hogy megy a lottó sorsolás. Így emelkedő szám sorrendbe kerülnek elő a golyók, nagyon durva. És... De ez a valóság, ez a valóság. És miért áll a dugó? Mert mindenki autóval indul, ugye, ahelyett, hogy kerékpároznánk, mert most volt critical mess, amivel felhívták a figyelmet a kerékpáros életmódra. Hát ugyanúgy dugó volt, csak kerékpárokból. Lényegében Pesten, tehát nem Budán tartják a critical mess-t, hanem Pesten. Én egy olyan településen, akik így emelkedik, tehát onnan nem indult el egy helyi erőse Budapest fele, pedig azok már reggel 6-kor kezdenek kerékpárral a presszóba, és képzelj ilyen párbeszédeket, hogy hallod, Józsi, nem megyünk fel Pestre, kérjél, adjuk a francba. És maradnak, ahol vannak, ugye annál is inkább, mert bicikli emelésnél ott a kulastartóból kifolyik a dobozos sör, vége a világnak. Na, és hát a critical messzelés hasonló más megmozdulásokkal a kerékpárosok kiharcoltak maguknak bizonyos egyenjogúságot a kresszben, most fog módosulni a kressz a kerékpárosok javára. Én némi szigorításokon is gondolkodnék, tehát hogy ugyanolyan kőkemény rutin és forgalomoktatás, mint az autósoknak. És képzeld el, első napod a rutinpályán, tricikli. Második óra, így az oktatótól egy bottal. És így harmadik órán átültök egy tandemre. De még az oktató pedáloz. És lennének ilyen feladatok, tudod, hogy kosszatyúr szakszerű rögzítése a kormányra. Emelkedőn elindulás PB palackkal. Y-ozás presszói biciklitároló előtt. Tehát én izgalmas feladatok. És milyen szép lenne maga a forgalomvizsga, hogy így ülne a vizsgabiztos a csomagtartóm. Hát akkor induljon el, legyen szíves. Tudod, milyen útvonalat húzott? Kisboltig oda-vissza. Jó. Tessék. Oké. Ne haragudjon, azt hiszem, kihagyta az irányjelzőt. Ó. És ez is ilyen jó biztonsági, vagy ilyen műszaki kérdés lehetne, nem? Hogy irányjelző működésének ellenőrzése. Elő jó. Hátul is. Vagy menet közben nézzünk egy elakadás jelzőt. Úgyhogy így lesznek a kerékpárosok is végül egyenlők az autósokkal, de nézzünk valakit itt a ma estéből élő húsvér figurát, aki első az egyenlők közül. Fogadjuk nagy szeretettel mai esténk első húsvér fellépőjét, Belicai Balázs.
1: Köszöntök mindenkit! Nyáron nagyon sok e-mailt kaptam, hogy lehet ide bejutni, hol lehet ide jegyet venni, mennyibe kerül egy jegy. Most egyszerre válaszolnék mindenkinek. Nem tudom, mert én még sose vettem. A másik, egy srác írt nekem pár hete e-mailt. Kedves Zoli, te vagy a kedvencem a Sóder klubba. Mikor folytatódik a műsor? Aláírás Alex. Rögtön utána jött tőle egy másik. Ne haragudj, csak a kőalminak is ugyanezt küldtem, és elfelejtettem kicserélni a nevet. Zolinak van egyébként egy ilyen elve, hogy a gyerekekkel nem szabad gügyögni, velük is úgy kell beszélni, mintha felnőttek lennének. És tanulja voltam, Bálintka visított, vigasztalhatatlanul. Ugye minden normális ember erre azt mondaná, hogy nem kell sírni. Eljegy Zoltán, Bálint, ne es pánikba. Unokatesó még kislánya aranyos, már kezd beszélni, már mond ilyen szavakat, hogy apa, ne, üs. Most amúgy divatos a gyerekeknél a külföldi nevek, Kevin, Martin, érdekes, a Hans Jürgent nem kapták fel annyira. Viszont az akadémia engedélyezett most ilyeneket, hogy eper, meg fahéj, ami nekik is sok volt, volt egy ilyen, hogy kazetta. Ezt visszautasították, nem derült ki a cikkből, hogy újszülöttnek lett volna ez a név, vagy esetleg János bácsi gondolta úgy, hogy 80 évig volt János. Mostantól Kazibá. Unokatesó mégtől tudom, hogy ma már egy pár hetes csecsemőnek is kell útlevélkép, ha unión kívülre viszik. nekik pont volt Katiról egy nagyon jó ultrahangos fotójuk. Ez mire jó, összevetik a körözött csecsemők nyilvántartásával? Vannak baba fantom képek, és ha a gyerek föltesz egy ábajuszt, már megúszta. Egyszer metrón láttam egy kisgyerek. Mire az anyja? Ha nem hagyod abba, itt hagylak! Mondjuk nem gyereket ad, de szintén metrón volt. Nő magyarázkodik a mobilban. Itt vagyok már, már vagyok a Blajosa térnél. Mire a hangos bemondó, Deák tér. Az volt gáz, hogy még az utasok nevetése is behalacodott a mobilba. Régen a hatos villamoson volt, hogy túl korán kapcsolták ki a mikrofon, túl későn kapcsolták be. Az, hogy következik a Jászai Mari tér, néha csak ennyi volt, hogy vetkezik a Jászai Mari. De a legjobb a kettes villamos vezetője volt, Roosevelt tér. Átszaladnak a 105-ös buszra. Jó futást! Jók ezek az áruházi hangos bemondók is. Voltunk k***ába. Takarítót kérünk a porcelán osztályra. Még több takarítót kérünk a porcelán osztályra. Porcelánt kérünk a porcelán osztályra. Egyéb helyeken miket mondhatnának még be? Ling, long, long. Kedves vásárlóink, 5 perce rúgtak ki, de gondoltam, még elmondom. Csak a téli szalámikat 4-szer címkéztük át az idén. Játékosztályunkra új rákkeltő babák érkeztek. A hűtőpult aljából szivárgó zöldes folyadékról pedig mi se tudjuk, hogy mi. De azóta nincs patkány. Long. Kedves vásárlóink, most házi karaoke versenyünk második helyezettje Irénke következik. Ő addig énekel önöknek, amíg az akciós sertéskaraj mindegy szálig el nem fog. Yes, töté! Jó vásárlást! A Boldog út Budapest TV-n voltak ilyen kívánságműsorok. Egyszer következőt hallom. Én 25. házassági évfordulónkra kérném a bánom én már azt a percet. Ezek után 40-re mit fog kérni? Tényleg nem marad más, mint az István a királyból küldi majd, hogy felnégyelni. Vagy mindenki kívánhatna ilyen stílszerűen, hogy mit tudom én. Én Göncz Kingának kérném a Zorántól a Kocos kis ördögök című dalát. Én anyósom 95. születésnapjára szeretném már kérni az Elmegyek című számot. Nyilván inkontinenciában szenvedő ismerősünknek illetlenség lenne az Eddától az Éjjel érkezem. De ott lehetne, hogy én Oszkó Péternek kérném a Tankcsapdától az Ez az a ház. Én a Gianni Moranditól kérném Michel Vágynak a Térden állva jövök hozzá. Roman Polanszkinak küldeném az Állj meg kislány című dalt. Én meg Gyurcsány Ferencnek a Csak egy tánc volt. Petőfi Rádióban, nem tudom ki hallotta, tanévkezdés napján bemondták, ma országszerte szeptember 1-e van. Tehát nem az, hogy elszórtan lehet számítani másodikára, harmadikára, helyenként 5-e is várható országszerte. Tehát durvul a világ, egyszer lapozgatom a TV újságot, RTL Klub, vasárnap esti film, következő volt a címe, Ki a fasz a gyerek? Ezt szerintem majd ne sipoljátok ki, mert ez így ment le a promóba is, hogy vasárnap este jó, ki a fasz a gyerek? Tehát ez az RTL szerint se számít csúnya szónak. Azt mégis utána néztem, mi a film eredeti címe, kapaszkodjanak meg, The Man. Elhiszem, hogy ez magyarul prózai lett volna, de ha a forgalmazó tényleg Gangsta Zolival fordítatja a címeket, jó, hogy nem előbb kezdték. Eső ember helyett a Rain Man, a degenerált. Titanic, nagy s***ás. A Bambi mi lett volna, hülye állat? Harry Potter, kis köcsög? Micsoda nő meg, büdös k***a? Én meg jóta gondolkodom, hogy mi lenne nekem a legideálisabb, legkényelmesebb állás. Nemrég megtaláltam. Nem tudom, ismerik-e Brácó, a horvát csodagyógyász, aki csak néz. Nem tűnik stresszes melónak. Kérdés, hogy lehet ebben hibázni, hogy jaj, bocsánat, nem jó. Elnéztem, hogy mielőtt munkából hazamegy felesége. Drágám, nézd, új ruhát vettem, adjam meg, egész nap néztem. Van egy haverom, Bendi, ő világ életében sorsolási közjegyző. Szeretett volna lenni, mert annak csak annyi a munkája, hogy... Arra nem gondolom, hogy milyen nehéz, hogy neki akkor is farccal kell állni, ha az ő számait húzzák. Azért van a negyedik is stimmel, ott már... Az ötödik erőszám pedig a tízes. Yes! Még egyszer kérném közjegyzőnket, bekaphatom! Volt egy ilyen, hogy egyszer így megyek be a b***kénkbe. Nem, szia, egy sajtos b***t szeretnék. Csaj, hátraszol. Egy b***es sajt. Ebből tudtam meg, hogy a sajtos f***er szaknyelven f***es sajt, és akartam kérni még egy eperséket, és hát nyilvánvaló volt, hogyha a f***er f***er, akkor az eper eper. Na, hogy lenne még egy eperség. De rendes volt a csaj, úgy hívták egyébként, hogy segíthetek, Kati. Szerintem egy ilyen családi vállalkozás lehetett, mert mindenkinek segíthetek volt a vezetékneve. Annyi sorozatot ismételnek mostanában, én a Knight Rider-t várom már. Michael, a mellszőrzetet karistolja a szélvédőmet. Hogy milyen lenne egyszer Kit betelefonálna Bolgár György műsorába. Köszöntöm újabb telefonálónkat, hogy hívják? Kit? Magát, Kit? Hogyha a politikusok ilyen csoda autókkal járkálnának, mikor kirobbant a válság, volt ez a balhé, hogy minek kell egy pénzügyminiszternek luxus Audi, de mondták, hogy ez még a válság előtt lett megrendelve, már nem tudják lemondani. Látom magam előtt, mint egy lassított felvétel, Veres János. Ne. De hát, kegyetlen az élet. A legnagyobb cinizmus viszont, minden évben van ez a szegény gyerekek karácsonya a parlamentben, viszik körbe őket. Látjátok, itt születnek azok a döntések, amik miatt nektek szar. Ő Pista bácsi, akinek a havi költségtérítéséből egy évig is elélnétek. Ez itt a parlamenti ebédlő, ahol a kiszűrődő illatokban most kettesével beleszagolhattok. Nekem idén közéletileg a legnagyobb csapás az volt, hogy nem Baló György közvetítette az EP választást, ugyanis indult a felesége is. Pedig izgi lett volna ez a most kapjuk a hőt, hogy Molnár Krisztina bejutott az Európai Parlamentbe. Hála jó égnek, addig se lesz otthon! Nem tudom, megfigyelték-e, Morvai Krisztina is ilyen érdekesen beszélt. Ez a kedves kortárs, kortársak. És régóta furda, hogy két ilyen ellentétes világnézetű ember. Hogy jöhetett össze? Hol találkoztak? Rájöttem a logopédián. Kiegészítik egymást. Tehát mi legyen a vacsora? Az otthon kiegyenlítődik. Köszönöm szépen. Köszönöm.
0: Mindig jól esik fürödni az előző kolléga tapsában. Beliczai Balázs láttuk és hallottuk, és hát az országgyűlés és az illetékesek, ez egy különösen kényes kérdés. Én ott hagytam el, hogy nem lehet közlekedni és dugó van. Hát ennek egyik frekventált okozója, frekventált okozója, mert nem lehet rajta átmenni, a Margit hídra gondoltam, de megpróbálunk egy másik épkézláb magyar mondattal lejutni a Margit hídig, ha vannak tippek, akkor küldjék el a miskovácsi leveles ládája, kukasz, mindegy. Tehát nem lehet közlekedni a városban, és ennek egyik okozója és a közbeszéd egyik főtárgya mostanában a Margit híd. A Margit híd, amin én gyakran átmegyek villamossal, és annyit látok rajta összesen, hogy nagyon-nagyon sokba fog kerülni, mégis összesen 12 ember dolgozik. Hát dolgozik, hát tudod, így állnak, és az egyik kaparja így a cementet a lapátról. Hétvégén betonoztuk Dodiék garázsát. És megkérdezték az illetékest a fővárosnál, hogy miért nem folyik ott munka. Válasz,
2: köt a beton.
0: Tehát ez egy ilyen ország, 50 éve köt a beton, nem történik semmi. Nagy szerencsém bejelenteni a 11. kerület Bödös Tiborját, Lórán Barnabás.

0: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Csak megnéztem, mert itt kell állni, mert felvaragasztva hülyék vagyunk. Gergő haverommal elmentünk pecázni. Gergőnek nincsen a stégje, ilyen A4-es. Én mondjuk ennek a magasságát egy kicsit megemertem, mert rádobtam egy tálca sört. Gergő jön, megy, hoz három ilyen karbonszálas botot, darabja 100 000 forint, megőrülsz. Mondom, hát ennyiért annyi halat vehetünk van, hogy beledöglünk tulajdonképpen. Gergő letesz ide egy ilyen ekkora doboz, tehát ez tényleg ez ilyen ekkora, ez a orsók, kiegészítők, zsinórok, horgok, kütyük, van-e egy bácsi, akinek odaadod, összerakja. Alul meg vödörbe hal. Ezt úgy odahozta, Gergő visszajön tökik terepszínűbe. Hát mondom, te meg hogy nézel ki? Ssss, ne lássanak hallak. Leül mellém, rám dob egy álca. Régen se. Nóna, akkor cicenthetem az első sört? Meg vagy te őrülve? Elmenek a halak. És így elkezd ilyen szív alakú szenes lapáttal beragni a csalit meg a tápot. Neki ilyen félszigetet elég, mondom. Hát, ha nincs lába, nem fog ez ide jönni apám tényleg. Csst, elmennek a halak. Mondom, cicenthetem, meg vagy őrülve? Elmennek a halak. Ne. Egy ilyen régi kekszes dobozt odaad nekem, így összem le a tetejét. Ilyen por volt benne, nem mondom, hát egy izbosabb rigót kikapok. Turkálok. Ebben a pillanatban, hogy így új begybe beleértem a kekszes dobozba, 38 darab ilyen kopasz kakukac. Dobott egy hátast. Nem csinálsz meg, ez lejárt egyet, te. Anyáddal szórakozzá. És hát így mondja, hogy Barna, hülye vagy ez, csali. A horog közepére szúrt föl a kukacot így középen, uniós szabvány szerint, és így dob be. Hát mondom, te hülye vagy, szegény kukacot pont középen. Én begyűrtem szegény toroknak a szegény kukacnak a száját, és kihúztam a seggén, de hát, hogy ez miért uniós? Meg még ráküldtem egy gombockát, egy kukoricát. Még egy gombockát, megint egy kukoricát. Megint egy kukacot. Egy ilyen 38 centis giroszt csináltam. Beraktam. Másfél óráig semmi. Mondom, Gergő, figyelj már, 8000-ekkel mindenki előttünk van. Hagyjuk már be ezt a hülyeséget. Na jó, akkor rakjuk rá a kapás jelzőt. Mi az édesanyád zivataros térdik? Hely, a kapás jelző, rárakod, az pittyen egyet, hogyha van hal. Fölmentünk. Hely, fogyasszunk. Ilyenek voltunk hajnal 3 felé. Hát áradt a Duna, ilyen, nem ilyen 800 kilós fadarabok, hanem ilyen 700 tonnás erdők így 90-nel mentek el a sziget előtt. Áradt a Duna, és én csak ennyit alok. Pipip, plügy. Ah. Itt a mobilig, gyere, papáho. Lemegyek a stégre, Gergő botja, béna hülye. Másik botja, loser hülye. Én botom, hol a botom? Elvitte a hal. Mert az úgy kell neki, Gergő. Úristen, 100 000 volt a bot, keressük meg hajnali 3-kor. Biciklis pirosan villogó fejlámpát is fölrakta. Mert ő majd akkor így nyitja ki a szemét. Mert a karbonbot visszaveri. 80-nal ment megint egy ilyen facsoport előttünk. Ott a csónak üljél bele, indítsd a motort. Hát az a búrháborúba süllyedt el tulajdonképpen. Én beleültem Gergő előre. Indítsd. És itt 80-nal előzgetjük a facsoportokat. Utána már nem volt ilyen pitypadapagy, csak hó, meg konkrétan 4 kört mentem a sziget körül, csak így ma jött ki egy hülye bácsi, hülye pesti gyerek, ne rángasd a szart, evezzél vele! Egy 80 kilós motor! Köszönöm szépen! Most pedig senki ne menjen sehova, mert egy kis reklám következik, egy kis PH érték, és utána folytatjuk.
1: Aki még hátra van, Beng Dénes. Mindjárt jövünk.

0: Van egy haverom, ő a Stebankban dolgozik. Gitamásnak hívják. És múltkor kirabolták őket. Én meg így hallgattam a rádiót, kirabolták a Vérárúti fiókot. És hát mondjam, Tomikám, figyelj, hogyha ennyire szarba vagy anyagilag, szóljál, mert hát összerakjuk neked, nem kell azért erőszakoskodni. Hagyd el, észre se vettem. Nos, Tomiról azt kell tudni, hogy ő ül a bankba. Megvan neki nyitva ez a használtbarátnő.hu, ez a... Ezt nézegeti, szól a zene, eszi a spagettit, és hát így... Hát nem vettem észre semmit. Mondom, nem vettél észre semmit, hogy kirabolták a bankot? Nem, már biztonságért ott feküdt a földönye. És ez nem tűnt fel? Hát szokott ez ott feküdni. Na most elvitték ilyen kihallgatásra. És ott mi volt, Tomikám? Hát eladtam a kihallgatót, isznek egy ilyen biztosítással egybe kombinált megtakarítás őrületet. Aztán másodjára is kilabolták őket, na akkor már a biztonsági őr bemenekült egy irodába, jött hozzá a pszichiátert, Lajos, elment, gyere ki, Lajos, gyere már. Jöttek a kommandósok, Lajos, gyere ki, vagy meghallak! Lajos még rádobott egy 10 órát, elment a kommandósok, nem mentem el, Lajos! Tomiékot kínáltak a bank előtt, jött egy öreg néni, kis szatyorkával, hogy jó napot, fiatalember, mi történt, fiatalember? Történt velem, fiatalember? Kirabolták a bankot, fiatalember? Fiatalember? Mi történt, fiatalember? Mi történt? Nem esett valamit kötek, 20 000-es fiatalember, hol van? Tomi meg így enerváltan áll, mondja, hogy nem. Adott neki csokit a néni, mondjuk 74-ben lejárt a bombon, de nem baj. Küzd vele, Tomi. Majd jön ki a kommandós, aki éppen beszélt a biztonságért, hogy megállok! Még lendületben volt. Tomi meg ott küzd a csokival, meglátja, magamak mit ünnepel! De mindegy. Most a Margit ide egy kicsit én is rágombolnék, mert én biciklizem a városba, és hát már se lehet tolni a biciklit rajta konkrétan, mert leszállítanak a köcsögök. És hát ugye most a BKV is gondolkozik rajta, hogy a kombinót is majd így. Jászai, ma tessék lefáradni, mert biciklisek is. Csak ez meg a 30 centinél nagyobb halak nem úszhatnak át alatta. Most úgy van, hogy a híd teljes hosszában a napi 24 órán keresztül a munkások így esznek. Tehát így... Viszont az tök jó, hogy a budapesti hidakat így kezdik kivilágítani. Mondjuk a paksi atomerőmű valószínűleg behorpad. Ha még rányomják a Margit hidat, akkor csapágyas is lesz. Ellenben viszont a elmű most a peremkerületekbe kampányol a csendes gyertyafényes éjszakák mellett, hogy hát a kicsit majd megsporulunk egy-két megavattot. Demián pókerezik. Sanyi. Ami Sándorú. Hát azt ugye, Demián hogy pókerezik?
1: Tartom, emelem egy lakóparkkal.
0: De milyen lehet, hogy elkapja a gépszi?
1: Betolja a triggeránitot.
0: És hogyha neten pókerezik, akkor így honnan lehet tudni, hogy Demián Sándor és Csányi Sándor pókereznek?
1: Egyik emel egy helikopterrel, a másik meg tartja. És emeli egy Szeged környéki húsüzem szalámi divíziójával. Ha megnyer, akkor meghúzza a Bux Indexet. Tehát így...
0: Köszönöm szépen! Köszönöm. Lórán Barnabást, alias Trabarnát hallottuk. Köszönjük szépen! Én nekem egyetlen egy motor hangutánzó anyagom van. Édesapám próbálja beindítani a benzinmotoros fűnyírót.
2: Mi az öreg anyja valaga?
0: És utána így átáll Uri Geller üzemmódba. Most volt október 23-a, mindig van valami bal, hisz szerencsétlen rendőrök már szerintem így barkobáznak, hogy
2: élőlény. Igen. Tüntető? Nem. Akkor sün.
0: És én direkt néztem nyáron, hogy olyan rámennek-e a csinos német turista csajokra, hogy sűn. Nem mentek rá. És az a baj ezekkel a felvonulásokkal, hogy totál megborítják a közlekedést a városban, mert hol tartják őket? Az Andrássy úton. És
3: a legszebb az volt ugye őszelején, hogy volt félmaraton, nem tudom, hogy volt-e valaki. Jó? És előtte való nap meleg felvonulás. Nem tudom, hogy volt-e valaki. Ugyanazon az útvonalon, tehát szombaton meleg felvonulás, vasárnap félmaraton. És képzeld el, hétfőn találtak volna egy ilyen kis sortnadrágos csávot. Te meg melyikről maradtál itt, kis pofánk? Komolyan, menjenek ki a Szigetre felvonulni, vagy menjenek ki a Hungaroringre, érted? De bárki menjen ki felvonulni a Hungaroringre, mondjuk egy ilyen aszfaltrajz verseny futam alatt. Vigyázz, jó! Na, és hát mondjuk egy meleg felvonulás külön érdekes lenne a Hungaroringen, nem? Hogy srácok, kimentem a Box utcába. Gumicsere. Gondoltam a Hófehérke és a Hét Törpe című mesét. Felnőtt fejjel. El voltál azzal a gyerekként, hogy kis aranyos törpék, meg a csodaszép Hófehérke, de gondold végig alaposan. Együtt él 7 férfi. Ilyen színes kotonnal a fejükön, és a bányába nyomják csákányjal, mert az olyan village people-ös. És vonatoznak haza az erdő, hey-ho! És hazaérnek, és mi történt? Betörtek hozzájuk. És az nem tudom, kihez törtek már be, azért az egy nagyon durva lelki...
4: Ide nyúltam a mikroportot.
3: Azért az egy nagyon durva lelki nyomás. És ezeknek meg mi a legnagyobb problémája? Kihívott a pohárkámból. Te voltál a szende. És azt képzeld el, hát ezek a begyökeresedett aglegények, tehát ezek a tipikus problémák, de azt képzeld el, mi lett volna, ha fordítva van az egész, hogy Hófehérke férfi, és a törpék a lányok. És képzeld el, hogy jönnek haza a törpe lányok a bányából.
4: De ha már elképzeled, inkább topless automosot képzeljél el.
3: Szóval jönnek haza a törpelányok a topless automosóból. Hogy megváltozott ez a mese, mi? De jönnek haza a törpelányok, és benyitnak, és ott nem úszta volna meg annyival a Hófehérke, hogy kievett a tányérkámból, kivott a pohárkámból, nem? Mi az első? Ami a magyar népmesékben is, tudom, amikor megjön a sárkány, hogy itt emberszag van. Tehát itt kezdődött volna, és utána ki hagyta szanaszét az okniát a parkettán? Ki fújta az órát a csapba? Ki nem hajtotta vissza a WC-deszkát? Ki fingott a paplan alá? Úgyhogy így járt volna Hófehérke, hogyha fiú. Robog tovább a műsor. Említettem ezt a H1N1-et, egy páran dögvészen vagyunk, csak hogy mint a következő fellépő Beng Dénes. Ez azért baj, mert azt mondják, hogy bármelyik pillanatban bedőlhet a magyar kórházi rendszer. Én már most félek ilyen megszorításoktól, hogyha ne agyisten én bekerülnék kórházba, hogy Kovács úr, háromszori étkezés, hétfő, szerda, péntek. Vagy hogy így elájulnék, rosszul lennék, összeesnék az utcán, és tudod, megkérdeznék, hogy van a jelenlévő között orvos? És jelentkezne egy nő, hogy az nincs, de én védőnő vagyok, addig megcsinálom a kartonját. Hogy legalább az rendben legyen. Tudományos hírekkel haladunk tovább. Vizet találtak a Holdon. Erről majd néhány hét múlva Felméri Péter részletesen be fog számolni. Én viszont arról számolnék be, hogy találtak széndioxidot is. Apám. Szódát kell csinálni. És az a baj, hogy a szőlő nem terem meg, nem? Hát milyen intenzív fröccsözés lenne. És tudod, így szállna le a holdkomp, és ugyanúgy, mint csónaktúrán, hogy még nem köttök ki, de már kikéritek a piát, ugyanígy leszólnának ezzel a régi viccel, hogy egy kis lépés az emberiségnek, egy hosszú lépés a srácoknak. És lenne egy ilyen, hogy kráter presszó. Barika néni törölgetni a poharakat. És hogy milyen szar szkafanderben fröccset inni, azt gondoljuk végig, nem? Mert ott van előtted ez az üvegvac, aki ping, ting. És képzelj el ilyen atomberugott űrhajósokat. És mi csináljunk? Hát nem tudom, fél. Megnézzünk egy földfelkeltét, utána felocsoljuk a holdot, mert kurvára porzik. Úgyhogy így vagyunk tudomány és fantasztikum világán, de jön most valaki, aki hát kicsit részletesebben be fog nekünk számolni a tudományos fantasztikumról, már ami például a csillagok háborúját illeti. Fogadjuk nagy szeretettel itt a Schroeder Klub színpadán, Beng Dénes.
5: Hmm. jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit! Trabarna, hát hang. Ez a hangutánzás nekem nagyon tetszik, sajnos nem tudom csinálni. Egyetlen egy dologgal próbálkoztam, és ez nagyon fontos, próbálkoztam. A kotyogós kávéfőző. Essünk túl rajta, nagyon megalázó. Csak próbálkozás, föltesszük, ez a régi típusú kávéfőző, föltesszük a gázra, majd türelmesen várunk, és egyszer csak a mennyei hang

Jó. Na, látok itt néhány poharat, biztatnám önöket, hogy igyanak egy koktélt. Ezt szoktuk mindig mondani a közönségnek, hogy fogyasszanak alkoholt, mert ez nagy mértékben növeli a műsor színvonalát. Ezt egyszer így elmondtam, hogy fogyasszanak alkoholt, mert ez nagy mértékben növeli a műsor színvonalát. Egyszer így elmondtam, és egy úr az első sorban, hogy beszólt,

0: vonat, öcsém, jöjjön, menjen, 120 millióért, hát rám is pisilhetnének ember, hát. Na akkor nyáron ránk figyelt a világ, a Formula 1, Forma 1-es versenyen, hát a Felipe Massát fejbe találta egy rugó. Meg van ez? Barátom mondta, hogy milyen jó, hogy nem traktorverseny, mert már nem lenne feje. És hát az RTL Klub szakértője, az mindig imádom ezeket a szakértőket. Hát nem is értik, hogy lehet ez a nagy baj, amikor ezek az új sisakok 3500 kilonyútonszor, kilopaszkánszor. Mondtam, nem vagyok túl jó matekból, meg fizikából, de... És így gondolkoztam, hogy így tévé előtt így visítottam, hogy persze, hát a sisak kibírja, csak benne a fejed nem... Nem tudom, ki ismer ezt a régi viccet, még apám korabeli vicc, amikor a német, a szovjet, meg az amerikai munkás tromfolnak, hogy kinek jobb a gumipara. És ott mondja a német, hogy hát azt mondja, nekünk olyan jó a gumiparunk, a Hosentrager, mert a nadrágtartomat beakasztom ide, leúrok a 8., a 7., így visszaránt, és semmi bajom nem lesz. Azt mondja, az semmi, azt mondja az amerikai, a nadrág, így, elrágom ezt a rágógumit, beakasztom ide, leugrok, 8., 7. biztos, hogy visszaránt. Azt mondja, a szovjet, azt mondja, hát az semmi. Azt mondja, miért? Hát azt mondja, nézzétek meg ezt a gumicsizmát. Azt mondja, miért? Hát azt mondja, a Szerjózsa kiugorott a 19. Azt mondja, és? Hát a Szerjózsa meghagyta a gumicsizmának, semmi baj. Na most nem tudom, hogy közületek ki milyen középiskolába járt, vagy egyáltalán jártatok-e középiskolába. Ez most ebből a szempontból nem is fontos. Én egy olyan középiskolába jártam, egy miskolci patinás szakközépiskolába. Ezzel nem lenne baj, csak a saját apám is előttem 20 évvel oda járt. Ez sem lenne baj, de sajnos az a fényképe az öregnek még mindig ki volt téve. Aranyosi József az 1964-es országos szakmai tanulmányi verseny első helyezettje. És ugye be kellett mutatkozni az első héten a tanárnőknek, mondom, kezit csókolom, Aranyosi Péter vagyok. Az ő fia. Hiszen a tanárok is apám fényképe alatt vonultak el, mondom, igen, az ő fia vagyok. Csak annyit, mint apukád, és lehetett látni a szemükbe, hogy már átvesznek egy kiváló dolgozó érdemérmet. Mert én megnyerek nekik egy versenyt, csak sajnos én matekból, kémiából, hát a kettes számrendszerbe küzdöttem. 0101, körülbelül ez a tanulmány eredmény. És volt egy matematika tanárnőnk, rettegtünk tőle. Végig jött a folyosón, olyan volt pont, mint a Harry Potterbe a dementorok. Így jött a nő. A tablóképek lefagytak a falról, félelme. Így adott egyest.
1: Egyes.
0: Úgy hívtuk a mosolygó hóhér. És jött a folyosón végig, hát mondjuk nekem nem volt sok szerencsém, szóval jött végig a folyosón, csak ennyi volt, hogy Aranyosi egyes, írja be a rögtön a naplóba, majd aláírom. Ilyen típusú nő volt. Sárosi, ne pofázzon a hátsó padba. Matészság Zsuzsa meg ne vágjon pofákat. És akkor lépett be az ajtón, le voltunk dermedve tőle. Amikor mosolygott, akkor tudtuk, hogy valaki, hát szopni fog, ezt nem tudom másképpen mondani. És így megállt, és csak ennyit mondott, hogy ki volt az a fiatalember, aki tegnap iskolaidőben Ágikával a C-osztályból csokoladot? Mindenki lapult, pedig az egy konzervatív idő volt, tehát egy fiúval egy lány csókolózott. Tehát nem volt ez a csodálatos, hogy négy lány egy fiúval, tehát semmi. Egy-egy az egy ellen. Senki nem mert jelentkezni.
1: Sziklai Tibor!
0: Te vagy most Sziklai Tibor.
1: Álljál fel, a tanárral beszélsz. Álljál fel. Ne tedd zsebre a kezedet! Tiborkám, az iskolai rendtartás 22. A pontja kimondja, a tanuló az iskola idő

Megnézzük ma kifele, náló!

0: több ember ilyenkor funérlemeznek átszázta a fejébe. Egyébként Ágika az előző órán már lefelelt. Tudtuk mire, tehát itt nem volt kérdés. Szikai Tibor! Hát véletlenül nálad nyílt ki a napló! Véletlenül 11-et lapozott. Na gyere csak ki, haszontalan legény! Tibi eljátszotta a Partizánt lelőtték géppuskával című magánszámát, tudod, ez a... De hát nem lehet 40 percig lassan jönni, azért ezzel legyünk tisztán. Na Tibikém, a következő feladat lenne a tét! Tessék! Tibi így állt. Nem tudod, Tibor! Nem te. Egyes! Olyan egyes kapott Sziklai Tibi, hogy a T-betűsök is kaptak egy egyest. Be volt az egyes írva, azt mondja Tibi, tanárnő, hát én beteg voltam, én a 3 órával ezelőtti anyagra készültem.
1: Igen, Tibor. Hát mi volt 3 órával ezelőtt?
0: Na most ezt én tanárképző főiskolára jártam, ezt úgy hívják pedagógiai szakifejezéssel, tehát itt nem győzhet a diák, ennek a eklatáns pedagógiai szakifejezése sorbálás l***szért. Tehát itt ez másképpen nem lehet.
1: Hát mi volt? Jaj, meg is van Tiborkám! Fölírom a táblát! Tessék, Tibor! Hát azt se tudom!
0: Nem tudom.
1: Egyes!
0: Akkor már Zombor Attila is kapott egy egyest. Óra végén kiosztotta a röbb dolgozatokat. Be kellett diktálni ki milyen jegyet.
1: Sziklai Tibor!
0: Egyes tanárnő.
1: Jaj, Tiborka! Nagyon sokat gondolkoztam, mert a dolgozatod az olyan egyes és kettes között volt, de aki iskolaidőben Ágikával csókolózik a C-osztályból a Hősök terén, az nem érdemel csak egyest!
0: Így kapott Sziklai Tibi 3 egyest egy nap, és én ezért mentem el tanárképző főiskolára. Kicsi a pénz, de lehet a kölyköket szivatni. Hát év végén volt még egy felelés a kettesért, hát ahhoz képest a Nürnbergi per tulajdonképpen csak bábjáték volt. A következő fellépőnkhez semmi, de semmi köze nincs. Fogjátok nagy szeretettel Erdélyből, Kolozsvárról, Mátyás király szülővárosából. Felméri Péter!

0: Nagyon szépen köszönöm, üdvözlök mindenkit. Felméri Péter vagyok. Van egy fontos kérdésem, hogy látnak-e engem mindenhonnan a sminktől? Tehát így az embert a puder alatt, mert ez nem a saját színem. Tehát én civilben nem így nézek ki, de nem erről akartam beszélni, hanem valami újdonságról, aktualitásról. Nemzetközi urállomás, megvan mindenkinek. Nem. Fent van az égen, és így úgy képzeljük el, mint egy csillagrombolót a ringispilen. Tehát, hogy ilyen ennyi szabadságfoka van, hogy így körbe tud forogni, és nem lehet lőni vele, de különben megállja a helyét a hasonlat, és emberek dolgoznak ott fent, általában ilyen három férfit összezárnak 3 hónapra. Dolgoznak, de nem akarok beszélni arról, hogy szabadidejükben mit csinálnak ez. Csak is rájuk tartozik, úgy érzem. És olvastam, hogy nemrég egy ilyen problémával küzdködtek, mégpedig azzal, hogy meggyűlik a rengeteg sok szar, és mit csináljanak vele. De nem baj, megoldották, befagyasztják a cuccot, és így kilövik az űrbe, és ez ahogy bekerül a légkörbe, akkor elég, pont mint egy ilyen hulló csillag. Én ezt ilyen figyelmeztetésképpen mondtam el nektek, hogyha esetleg ilyen romantikus estén kimentek a párotokkal, hogy na hát drágám, nézd már fel, egy hulló csillag, szerencsét hoz, kívánjunk már valamit, akkor így tudjátok, hogy mi az imádkoztok. Amúgy az a helyzet, hogy azok az emberek, akik fent dolgoznak, nagyon sokat tanulnak, meg dolgoznak, meg tanulnak, meg kísérleteznek rajtuk, meg teszteket oldanak, de hogyha egy ilyen vizsgán elbuknak, soha büdös életben nem kerülnek fel oda az űrállomásra. És milyen szar érzés lett, elgondolkodtam ezen, hogy egy ilyen ember mondjuk elbújik egy vizsgán, és soha nem kerülhet fel, amikor tudja, hogy előtte egy kutyának és egy majomnak már sikerül. Az van ezekkel az állatokkal, amin én így gondolkodtam, hogy minek lövik fel őket. Tehát, hogy így beteszik a kurva drága űrhajóba a majmot, és így kilövik, és így... Nem értem, tehát úgy oda kötik, hogy a szabadságfok egy annyi, hogy mondjuk keresztbe tudja tenni a lábát, és így... Így utazik, úgyhogy ha jönnek az UFO-k onnan szemből, a föld fele, akkor vele találkoznak először az él űrhajóssal, és így meg is állja meg. UFO-k vagyunk. Rengeteg sok fényévre jöttünk, de barátsággal. És nézzek, az Uram Isten, ki ez? Mi ez? Honnan jött ez? Csubakának a nagy tatája, vagy mi az Isten ez? Ha a Földön ez az él űrhajós, milyen hülye lett a többi, aki otthon maradt? Tehát ezek... Hol? Köszönöm a majom nevével a tapsot. Kovács András Péter említette ezelőtt pár héttel, hogy a Holdról is szeretnék beszélni, és tényleg beszélek a Holdról, mert az van, hogy vizet találtunk a Holdon. Ki az, aki tudta? Szeretném, ha jelezni azért. Hát elég kevesen azért így. Többieknek szívás, hogy egy humoristától kell ezt megtudja. Tényleg vizet találtunk, de régebb nem találtunk, mert felment a kutya és a majom, de így nem találtak. Vagy lehet, hogy találtak, csak elfelejtettek szólni róla. Hogy így kérvegy ez a két balfasz felment, és így emberek így dollármilliárdokat öltek az egészbe, de ők így felmennek, leszarják az egészet, tehát nem tudom, miért küldték őket. De most találtunk, mert felment az ember, kirúgta az űrhajónak az ajtaját, és ott volt előtt a WC és a készszállító mellett a nem így volt. Nem így volt, hanem úgy volt, hogy felment az ember, és kiszállt az űrhajóból, és kapott egy palac szemiráit, Figo adta át. Nem így volt. Nem... Várjál, mert nem vizet találtak, hanem egy utalást arra, hogy ott van víz, hogy az ember kiszállt az űrhajóból, és ott volt egy poár így feldőlve. Rájött egyből így. Érezte. Nem csak poénkodó. Nem, az tört, valójában úgy van, hogy nem is folyékony vizet találtak, hanem ilyen víz, úgy írta az újság, ilyen víz molekulákat a kőbe, tehát ilyen vízkövet, nem tudom. Mert nincs kapra a Holdon, és akkor így vízkövel dolgoznak. Nem lehet meginni, de lehet nyalni. Ezt ezt nyújtja nekünk a Hold. És ezeket mind ilyen magazinokban, külföldi magazinokban olvasom, mert én Kolozsvári vagyok, hát Romániában így el vagyunk maradva az űrkutatással. Nem fényévekkel dolgozunk, hanem inkább ilyen kilométerekkel. Tehát nekünk Japán már UFO technológia. És ezért így Kolozsváron se egy űrhajókkal közlekedünk, hanem a***val. De a olyan, mint az űrhajó, mert mind a kettő megy, de egyiket se értjük, hogy hogyan. Hogy a most már említettem ilyen külföldi szavakat, nem tudom, megvan-e mindenkinek. A Révai nagy lexikonban olvastunk róla, ne. Elmondom azon, akik nem tudják, hogy mi ez a ez egy autó, hát Romániának az egyik presztízs márkája. El lehet képzelni, hogy milyen a többi akkor, de ne filozófáljunk ezen. Tehát van ez az autó, amit hát nem is gyártanak, hanem hajtogatnak. De valami fura kartonból, mert ez beázik és rozsdásodik is. És így hát origámisok dolgoznak a gyártósoron, ők ott ötletelnek rajta, és amikor tervezték az autót, akkor két ilyen dolog volt, amin így gondolkoztak a tervezők. Az egyik az, hogy hova hajtogassuk rá a légkondit, sehova, tehát így ne nagyon keressük. A másik pedig az, hogy a románok imádnak szotyizni, és így gondolkodtak rajta, mert szerte köpik a világba, hogy ne tegyék az ablaktörlőt inkább belőre. Mert így többet visz, végül is kívül maradt, és az van, hogy nekünk a családban van egy ilyen 34 éves, úgyhogy én csókolomot köszönök neki. Nem úgy tervezték, a 34 évet bírja, csak ennyit bírja még a német ragasztószallag. És akkor így járkálunk vele, hát egyszer egy forgatásra jöttünk haza unokanővéremmel, aki filmrendező. Én csak zárjában megjegyzem, hogy szeretek ilyen rövid filmekben szerepelni, meg rendezni. Legutára Szabolcs barátommal, Tóth Szabolcs barátommal készítettünk egy ilyen filmet. Az a cím, hogy extrém magas le nem ugrók, és erről is szól. Tehát, hogy így, ez egy új sport, extrém magas helyekről így nem ugrunk le. Mert az emberekben benne van ez a vágy, hogy leugorjon, de mi így visszafogjuk.
1: Éjjel-nappal digi-digi-daj, tartana a nagy daj-daj. Szeretném a munkát, ilgadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigad eltollasodom. Építnék házat benne, öt szoba lenne, hozzá egy fürdőkamarát.

még egy, mert lefele is kell. S kell még egy, hogy bámulják csupán. Lenne sok pulyka réce, kapban a háznál, kis csibe rántani való. Fokhagymát.

másokra hagyom. Jaj, ha egyszer megtollasodom. Látom már tullal, tüllel pici feleségem. Ó, az a moszkvai sík. Illeg, billeg, libben a szoknya raj. Bársonyban térül, fordul, úgy süti nékem a töltött libanyakat majd. S képzeljék ő fogyókúrát tart. A község úri népe hajbókolna, mint nekem. Mind a tanácsomat lesnék, mindegy bölcs Salamonét. Csak egy szót, reptevje, megbocsáss, reptevje, bölcsebb vagy a híres csodarabbi.

jöjjetek, csak nyitva lesz a ház. Lenne te

0: egyezzünk meg, Istenem Uram, osztozzunk meg azon, ami van. Száz dicsőség néked odafenn, s nekem egy kis pénz itt lenn.
1: Láng József színművész vagyok. Már 55 éve, hogy estéről estére a színpadra lépek, és már 5 éve, hogy hónapról hónapra a Pepita magazint olvasom.
2: Pepita magazin. Film, színház és a nagyvilág. Keresse az újságárusoknál.
3: Először is boldog új évet, aztán meg kis levest. Na, amelyikötök teheti, fogja meg, aztán ossza szét, mert szeretnék tegeződni, jó? Adjál mindenkinek hatot. Vagy gyorsan, már műsoridő megmegy. Tovább. Nem kér, jöjjön máskor is. Hát akkor tegeződjünk össze, jó? Szevasztok! Hát több pohár nincsen, majd máskor előre ütök. Hát ez ilyen. Tehát nyugodtan tedd azt, majd mosd el. Na. Nagyon jó, hogy eljöttetek, mert segítség kéne. Az az igazság, hogy igen-igen komplikált felvétel következik most. A végén majd te is meglátod, hogy igazam van. Sok mindent nem tudom, hogy hogy kéne mondani, meg hogy hogy szabad, meg hogy hogyan akarom, meg hogy hogy lehet. Arra kérlek benneteket, hogy segítsetek. Amikor valami valahogy úgy kicsit rázósabb, komplikáltabb, akkor így csinálni, és akkor mondom, világos, és már ugrom is, jó? Na hát akkor kezdjünk neki. Hát kérlek szépen, hogy mondjam csak, szóval, ez egy ilyen kórházi műtő lesz itt, gondold el, illetve látod is. Benne lesz egy ilyen műtő, akkor azon fogok majd feküdni, és orvos mondja, hogy kapcsolja be az altatógépet. Gombot megnyomnak, és az jön hangszóron, hogy a szocializmus építése, az üzemi demokrácia évesztét. És már mindjárt vagyok kábítva, tudod? De olyan, mint az ópium, nem? Na, tényleg. Ópium miből készül, tudod? Mágból, ez az. Mágból. A rohadt kapitalistáknál, tudod? Ott készül mágból. Mert nálunk dumákból, tudod? Azért mondom, hogy kérek szépen... Ez még maradhat így? De bátor vagy, jó van. Ha visznek, akkor majd jössz, jó? Látogatóban, mi? Szóval azért mondom, hogy segítség kéne, mert például délután beültek ide cenzék, képzeld el, ott jut a cenzné, mellette meg az ura, az a cenzura, hát testőr, dicsértek, hogy remek, hát Géza, remek, és milyen közéleti, meg politikus, meg hát kitűnő, hát Géza, de amit tegnap mondtál, azt többet nem mond, de aztán hogy lehet csinálni, itt vannak a sintérek, értem már én, nem engedem magam megoperálni,
4: Lilu, Lilu, Lilu, Lilu, Lilu, Lilu.
3: Gyere, kis kék szemű! Elaludtam már, doktor úr! Mi van? Ki is, doktor úr? Ki is mérnek? Remélem nem jegyre, mint máshol. De ezt nekem most miért kell nézni? De rohadt függőt, húzza már össze! Szerintem rohadt késit így. Doktor úr, kérem, jaj! Uri, te segítottál? A frászt hozod rám.
5: Jaj.
3: Én megütöttem már magam piszkos csúnyagot. Eltörött a vörös borom, látos? Jaj. Lejöttem, mint a malévgép Prágába, mi? De most viszont hagyjál, mert látom a gumit. De nem voltam mindig így. Ezt elmesélem. Képzeld el. Ez így ment körülbelül 300-szor. Szilveszter előtt 2 nappal. Mit ad Isten, illetve? Hogy nem elvtársak? Ez is maradhat. Így ennyivel a gumi mellé képzeld. Pácsú, letuhattam. Hát nagy port vertem föl, hát hallom föntrős. Jött mindjárt a pletyka. Jött a szöveg, a közönség azt tudja keverni a dolgokat. Jött a szöveg, hogy ismeri feketejéket, van trafikjuk, és mindent tudnak. Ők mondták, Hofi azért nem szerepelt, mert összeverekedett a kabossal. Hát nézd meg! Ráfekszem, meghal, látod? Azok kívül nem vagyok olyan hülye, hogy ilyen komplikált politikai időszakban ütöm a vörösöket. Mert ennyire aranyosak vagytok, és így tényleg segítetek és megnyugtattatok. Hoztam egy viccet ajándékba nektek, húsvétra. Azt mondja, késő. És a kedvességem az túró, mi? Késő. Lefogadom, neked sincs már tojásod. Késő. Na nem baj, azért átadom. Egy egyszerű kis vicc, meg fogod hallani, tényleg semmi politika nincs, egy szó politika nincsen. Különben is ismersz, hogy én ugye nem szoktam a mű. Hogyne, hogy bevigyenek. Még egyszer, nem? Na, szóval... Viccelünk mi? Aztán 2-szer volt. Na, szóval... Húzki jelentezik, húzki. Szóval, egyszerű kis állatmese. Azt mondja a farkas fiú a róka fiúnak. Te! Várjuk meg a nyulat. Jön majd holnap meg, de most várjuk. De ma mi várjuk meg? Ha sapka van rajta, akkor azért. Ha meg nincs sapka, akkor meg azért. Oda mentek, páf, agyba főbe verték a nyulat. Hosszú mondja a farkas fiú másnap megint a rókám. De, megint várjuk meg azt. Hát ennap már megvártuk. De ma még egyszer. De ma miért várjuk meg? Kérünk tőle cigarettát. Ha ad füsttűrőst, akkor azért várjuk meg. Ha meg nem füsttűrőst, akkor meg azért. Oda mentek, hogy... Te nyúl! Adj egy cigarettát! Te miért parancsoltok? Füstszűrőst? Vagy nem füstszűrőst? Nézd az anyja szentségét, megint nincs rajta sapka. Na? Ugye, hogy nincs benne politika, ugye? Egy szó politika nincs benne. Azért nekem meséltek, volt egy olyan időszak, amikor sok emberen nem volt füstszűrős sapka, azért akarodik mesét. Jaj, várja, itten be sem mutatkoztam még nektek. Na, várja. Se rokona. Tudja a verset, hallod? Te ne lenni ennyire művelt, te. Hol végeztél, milyen szakon? Éjszakon, mi? Na. Se rokona, se ismerőse, nem vagyok senkinek. Én vagyok a szocializmus. Szebbet vártál, Gizi? Aranyanyám, ez van. Engem, mint szocializmus, nem úgy találtak ám ki, nem úgy költöttek. Engem úgy álmodtak. Én egy álom vagyok. Nem is akárkik álmodtak. Mondom, Marx. Meg Engels. Na? Lenin, jó van, ókos vagy, ülj előre. Lenin engem már színesben álmodott. Mert, mint tudjátok, az álom színes. A felkelés előtt.
5: Lenin éppen engem álmodott, amikor azt mondta magának, hogy fel kéne kelni. A november 7-e van, és akkor volt a felkelés, és azóta nem vagyok álom. Előbb picit becsaptalak ám. Azt mondtam, hogy se rokona, se ismerőse, de te ismersz engem. Én a magyar szocializmus vagyok. Nyugodtan nevezd csak Cucina. Hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Te, van jelmezem, és felveszem, eldobod magad. Ilyet nem látod. Nehogy elmenj addig, várjál. Stakot a dolog. Azért ez már valami, mi? A sapka még nincs ám készen, ide jön majd rá a sarló és a kalapács. Ja, a sor mintának. Ide meg a startszámom. 45. Akkor ugrottam, tudod? Szak egy ugrász, aztán több lett. Na most gyerekek, valamit szeretik tőletek kérni. Aranyosak vagytok, eddig le a kalappal minden poént vetetek, tényleg bátran. Nem ledermedni mostantól se, mert most kicsit még komplikáltabbak jönnek. Úgy, mint eddig, jó? Azért mondom, mert tapasztalatból tudom enni a résznél, így lemennek így. Na, szóval. Bátran. Ezt magamnak mondtam. Szóval. Ez a sapka azért van rajtam, mert ez jellemző rám, tudod? Mert én, mint magyar szocializmus, teljesen, még soha nem voltam kinn a vízből. Most szóltam, és már ilyen vele. Á, most miért vagy ilyen most? Á, mi van, egy vállalattól vagytok? Igen? Hát akkor más, akkor nem szóltam, bocsáss meg. Ebből is lehet látni, hogy nálatok eltársak, üzemi demokrácia van. Ja, egyszerre tojtok be. Ez már valami. Tényleg, hát... Most már én buszítalak titeket, nem ti engem, mi? Hát engedd el magad nyugodtan, kabaréban vagytok. Nem szabad pár napon, ne viccelj, hát honnan tudom, akkor fele ennyien lennétek, honnan tudom. Na, jó, valamit még nem mondtam, várjam. Oda a műtőben nem azért vittek ám engem be, mert beteg vagyok, mint szocializmus. Nekem semmi bajom. És ezt nem értem, hogy ennek ellenére, amióta meg vagyok, állandóan operálnak, én még ilyen nem. Valamit mindig kivesznek bennem, te ez mégis kell, akkor visszateszik. És egy csiki-csuki megy már 30-valahány éve. És amit kivesznek belőlem, az mind garanciában. Ti vagytok rá a garancia. Te, azon gondolkodtam, hogy akkor mire cserélnének, hogy egyszer totál káros lennék. Kézded el. A legfrissebb ilyen játékuk az, hogy az ország összes lukát telerakták olajkályhával. Na most, az a rohadék olajkályha mit teszik? Olajat a nyüves, jól mondod. Agáca fába bele se kóstol. Na most, mint tudjátok, a szénbányáink egy része terv szerint kiapadt. Hát hogyan másképp, ne vicceljék. Okos átszervezéssel a vájárokat elküldték szövőnőnek. Na most, ez részben sikerült is. Szőni még nem tudnak, de a csöcsük már nő, ilyen sörcsöcs egy középre. Igen. Minden így mennek a bányászok. Na szóval, ezek a rohadt kapitalisták pedig az olajárát fölemelték, az meg ide begyűrűzött, ugye, meg ide aztán gyűrűzik gyakran főre. Na most, erre kimondták, hogy hétfőtől kezdve megint szénnel kell fűteni. Hát a francból van most megint szén, honnan van? Valami okos elégett a falábát, nem? Na szóval előnyükön a puffonon lejöttem, hát lezuhantam piszkosul szépen mi. Visszagondolni is rossz. Úgy lezuhantam, mint annak idején az a szobor, amelyiket ledöntöttek. Sztán melyik szoborra gondoltam? A szemed nem áll jól, tudod? Mert én a Pázmány Péter szobrára gondoltam. Igen, mert ledöntötték azt is. De rossz vagy, de rossz. Azért mondtam, hogy azt is, ledöntöttek még egy másik. Nem. Amelyik szoborra én gondoltam. Azt nem döntötték. Azt felrobbantották. Ezek a piszkosok a hétszentség mindenki. Felrobbantották a magyar nép nagyvezérének, hősfiának, Gömbös Gyulának szobrát. Elvtársak, A magyar nép nem felejti el ősfiát, nagy vezérét, Gömbös Gyulát. Ebben nekünk segít az okos, csöccsens emléktábla. Láttátok? Nem-e? Hát szabadszombat, hogy merre kújtorogtok? Hát ez... Csak az a hülye bevásárlás, mi? Kenyeret miért vettél? Szárazat, ugye? Az a jó, az már kész van. Na. Akkor elmondom ezt a cöccsöste emléktáblát neked, elmesélem. Na, csak előbb megnyugszom. Szóval, képzeld el, Erzsébet híd, budai hídfénél a parkban van egy okos cöccsöste emléktábla. Valami tanácsi népművelési akármi tette oda. Igaz, télen nem lehetett látni, mert eltakarta a hó. Hát, a hónak legalább esze van. Na. Na, idézem a cöccsöst a tábla szövegét, szó szerint, azt mondjam. Nem, innen úgy. Budapesti partizánok felrobbantották Gömbös Gyula fasiszta miniszterelnök szobrát. Ez van rajta. De hogy kik voltak a partizánok? Azokra már a francia kíváncsi kérlek tényleg. Hát nekem is úgy tele van velük a pupom, hogy az... Mert ők most robbantgattak, ugye? Hát mire kell emlékezni a szocialista tábla szövege szerint? Hogy ezen a helyen állt Gömbös Gyula, fasiszta miniszterelnök szobra! Gyula bácsi! Nézd le ránk! Nem felejtünk el, amíg élünk! Meg amíg ilyen táblát tesznek ki. Jaj, de megvisel! De most őszintén, gyerekeket, beszéljük meg. Na, nyugalom, Géza. Jó. Na, szóval, miért nem lehet kiírni erre a táblára a partizánok nevét? Most mondd meg. Hát nem voltak olyan sokan ott. Mit mondod? Ne idegesíts még te is, mikor én vergődök. Na, őket miért nem ide ki, mi? Nehogy üldözzék őket? Hát akkor a személy számot nem kell kiírni, aztán kész. Egyébként nem tudom, tudod-e, kis hazánkban a partizánokat központilag irányítva üldözik. Az úttörők! De! Ez a sok rohadt kölök, ez megy lakásról lakásra. Ilyen riadó láncban. Itt a fejem közepe, előre! Keresnek valamilyen ilyen újságpapír csomagot, meg hagyományt. Ez a kettő veszett el állítólag, nem tudom. Vadné, megy már a műtét, mindjárt megnézem, várj. Már három orvos fekszik rajta. Keresi a zsebemet. Illetve a zsávámat, mert nem vagyok. Kérdezd el! Eddig kivetni való nincs benne? Áj, de szeretlek. Na, akkor megyünk tovább. Kérdezd el, a műtőben az elején vettek ki belőlem egy igen-igen komoly fegyver. Ilyet még nem láttam én. Ez egy igen komoly fegyver. Te a tangóharmonika az 50-es évek elejének igen komoly fegyvere. Ezzel ijeszgették a parasztokat, ugye? Nem mindegyiket, mert több paraszti osztály volt, ezt elmesélem. Volt a kis paraszt, a nagy paraszt, azokban ma is van még egy csomó. Ja. Komolyan. Aztán volt a föld birtokos, az agytrözt, tudod, az az agytrözt. Na most, tudod, ezzel ijeszgették őket, és amelyik paraszt nem igen tetszett, hát az volt a Kulák úr, a többi meg a szegény paraszt, ugye? Ebből különböző komplikációk voltak hazánkon kívül is, magunkon kívül is, szóval ez komplikált ügy. Na, ezzel hirtották ki a Kulákot. Ja. Minden rohadt Kulák, hogy dögöljön meg! Be a börtönbe! Ja, nem is mondtam, hogy önként. Sok helyen ezt így csinálták. Ja, ja. A Kulák járt jól, bement a börtönbe. Tudod? Megmondom, oda mentek a Kulákhoz a harmonikával. Na, Kulák! Akarsz hallani csasztuskát? Hogy akar a franc, inkább a börtön, puf, és már benyom szó. Csak Kulák járt, jó! Jó? Kulák járt, jó, hogy bement a börtönbe. Te nem fogsz ilyen jól járni. Neked most meg kell hallgatni a csasztuskát. Eredeti múzeumi darab, figyelj! Ja? Kettőre van zárva, várjál. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Mit nevetsz, ebből nem lehet baj. Tudok egy olyat, amiből baj lehet. Friss, friss anyag. A jövőnk zálogának, az ifjúságnak adták a műsort. Az új 1 millió és fontos hangjegy. Azt hittem eldülök, figyeld. Szó szerint idézett. Álva pisálok, ülve kakálok, egyébként tisztességből szarul állok. Ez már valami.

ez már valami, mi? A dal szárnyalt, röpült, meg aki csinálta, az is. Na, akkor vissza a csasztuskára. Szóval, eredeti múzeumi darab, azt mondjuk. Mi az ifjú úttörő, köszöntjük a népet, hogy a szebb jövő felé megint nagyot lépett. Hú, ott a fal. Na, kérdele, de minden kulá, benn van a börtönben, azt mondja a fegyőr. Utalós sorakozó lépés, idúj! Mondok, na. Állj! Süketek ezek. Állj! Na. Hülye sánta! Utógyújtásod van, mi? Majd állítok rajtad mindjárt, ne félj. Na, a rabok szépen sorváltok, azt mondja a fegyőr. De miért vagy bent? Jelentem, nem szeretem a harmonikát. Nem viccősz. Ja, kulák vagyok. Meg fogsz dögleni. Ezt nagyon sok helyen így képzelték, és így is csinálták. Meg fogsz dögleni, te szemét, rohadt népellenség. Ki fogom taposni a veled a rohadt anyáddal együtt, de mocska szemét, kék az ápol, és te... Rohadt szálkás kulák. Anyád halőr volt, ugye? Na várjál csak. Oda foglak felakasztani. Ha majd egyszer lesz szögünk. Na, a kulákat szépen, ugye? Eltették erre, arra. A kulákkal együtt, a picikét, hogy mondjam csak. Eltűnt a disznóhús is, a marhahús is, meg a minden hús is, tudod? Akkor vittek be a műtőbe vakbéllel. Vakbelem volt. Nem látta, hogy húst tettem volna. Édede! A kukorica prószát meg nem mutatta ki. Pedig zabáltuk dögivel. Na, elég az hozzá. Ennivaló nincs, illetve nem volt. 50-es évek elején. Nem összekeverni, hála Isten. 80-at írunk. Na, szóval, 30-al több. Szóval, képzeld el, azon gondolkodtam, hogy azért, mert nálunk épül a szocializmus. Hát azért, enni még csak kell. Ahogy a mondás mondja, gondolkodom, tehát eszem. Se eszem, leszem. Te, hogy a szocializmus építése közben enni is kell, nem úgy képzelik ám ezt mindenhol. Tudsz ilyet csinálni? Na ezt a részt marra nehéz elmondani, mert csak úgy körülírva lehet, tudod? Akkor ne is mondjuk, jó? Mert akkor holnap ma itt lenne a jegyzék. És nem nekem küldik ám, hanem mindjárt oda fel a padlásra. Dögöljek meg egyszer, elveszem a tyúklétrát, meglátod. Jaj, más téma, nem tudom, hallotta, de az amerikaiak fellőttek egy műholdat, és arról a műholdról egész Európát ellátják amerikai tévéműsorral. Na, sok helyen minden megijedtek, hogy hát akkor most... Most már lesz film is. Ugye? És a vége ende lesz, nem vége. Ugye? És akkor most ugye a rohadt kapitalisták ugye a tévéműsorukkal majd fel fogják higítani a politikai nevelő, agitációs nevelő, szociál agitációs felvél, világosító nevelő, agitációs, agitprop, cocpol politikai munkánkat. Na se baj! Mondom, se baj, mi meg építünk egy nagy zavaróállomást. Hát hülyeség, nem? A minek? Egy. A zavaróállomás felépítése borzasztóan drága. Kettő. Mivel az amerikai műhold elkezd sugározni, addigra már úgyse lesz villany. Hát nem. Hát már nem, most nincs 3 órát. És mikor nincs? Este. Hogy lássák, hogy nincs. Így legalább. Így legalább a hús nem rohadt meg a frigiderben. Csak a kútban.

0: A nagymama. Na most kérlek! Igen, ott kereste a húst. Őt meg nem ott keresték, szegény. Jaj, jaj, jaj. Volt még egy hasonló szöveg, tegnapig, de aztán azt már mondtam, hogy azt már most sem mondjam el, mert... Nem mondjam el, mert hosszú. Messzire elér. Na várj, név nélkül elmondom, jó? Név nélkül. Na, képzeld el.
1: Hát én magamnál vagyok, már várj.
0: Még nem, akkor merem mondani. Na, szóval... Egy ember bement a henteshez, nem itt nálunk, hanem már... Bement, ahol bement, hát... Hát annyi hentes van, amelyik üres, hogy ezeket miért nem alakítják át ruhatárnak, hát a franc se érti, ne? Hát a fogas megvan, csak meg kell számozni. Gondolj el! Mindjárt nem kéne sorba állni kabátért a levesbe. Na, képzeld el, hogy... Nem, az illető azt mondja a hentesnél, hogy kérek egy kiló fejhúst, nincs. Hát akkor egy másfél kiló pörkütnek valót. Nincs. Hát akkor egy kiló pacalt. Nincs. 40-tek a sonká. Nincs. Hát akkor egy két kiló oldalas. Nincs. 40-tek a sonká. Előbb se volt, ja? Igen. Hát akkor két kiló oldalas. Nincs. Azt mondja a főnök a raktárból, Józsi, ki az, aki ennyire válogat? Na most, visszatérve erre a kisparasztos, középparasztos, nagyparasztos kulágra, egy dolgot el kéne valahogy mondani, mert úgy nem teljesen tiszteled az egész. Azt, hogy mondjam csak szóval, kuláknak, meg ezeknek, amelyük volt, nem azért volt neki, mert lopta. Némelyiknek. Hanem azért, mert olykor-olykor értett a mezőgazdasághoz, tudod? Tudta honnan? Nekem ne akarjál tapsolni ilyenkor. Már kezem, már így ment. Jó, jó, jó. Ilyet nem szabad, gondolj bele, hogy egyszer tapsoltál volna, akkor mindenki megtudja, hogy a familiában volt kulák. Hát nem? Huncut vagy! Nem? Engem figyelj, tapsoltam én, nem? Pedig három volt. Mind a három apám kulák volt, tudod? Na, szóval, kérlek szépen. Kulák, meg ezek értettek a mezőgazdasághoz. Tudták, honnan jön ki a malac, és honnan jön ki a disznó, az ilyen egyszerű. Komolyan mondom, malac jön ki a disznóból, disznó jön ki a kocsmából, kész. Na most kérlek szépen, nálunk az üzletekben nézzé szét, ott az ennivaló. Jajjám, ez nem propagabanda. Ott a kaja. Ezt észrevehetik a hazánk fia is, ja, hazánk fia így is, meg mi is. Mit nézel? Az nem ugyanaz, nyugodjál. Az egyik hazajön, itthon köszöntik, ahogy kell. Persze. És szépen terpesszel megy vissza. Szóval mi lettél, Józsi? Fűrészba? Na, a másik ugye mi meg a vagyunk a mi. Szóval ott az ennivaló nálunk, illetve itt. Na most nem azért van ám nálunk ennivaló, mert december végén itt járt a Jézus. Megvizsgáltam népfront szemszögből. Jézus máshova is ment. Meg ott még rokona is van. Nálunk van ennivaló, mi következik ebből? Hogy rendben van, van megint kulákos is. Ja, csak most már nem úgy hívják, ugye? Hála a fólia sátornak. Te, ha nem lenne ilyen erős mezőgazdaságunk, olyan ipari ország lennénk, hogy arról kódulnánk. Ez 700. Szóval, van megint, csak most már másképpen hívják. Például bábolnai állami gazdaság vezérigazgatója, tudod? A burgert. Ért hozzá. Ja, mi következik ebből? Hogy úgy nevezik bábolnát a burgertről, hogy Burgerland. Na most, Mivel ilyen kitűnően csinálják, mit csinálnak vele? Fel is jelentik minden hónapban. Csak most már nem viszik el a feljelentőket. Igen, mert nálunk ez a tetű szemét névtelen feljelentgetés népi hagyomány. És ezekből még rengetegen élnek a mai napig is. Lemerem fogadni egy-két ilyen mocsok, itt is ül. Hát miért pont itt ne lenne, hát gondold el. Ugye van osztva ez szép, és arra, hogy mondjam csak. A címet ugye tudja, papírja van, ceruzája van, följelent, kész. Tehát a három elég indok ahhoz, hogy a feljelentését komolyan vegyék. És arra senki nem is gondol, hogy ezek a tetvek, annak már excuse, moi, jön, most már aztán jöhet. Elején kicsit nem, de most már jön. Eddig még minden maradhat? No, baj lesz ebből meglátod. Erre mondják azt, hogy na milyen volt a műsor? Ja, hát hosszú tárgyalás lesz. Szóval a feljelentőknél arra senki nem is gondol, hogy ezek a tetvek annak idején nálunk a télapó, illetve a gestapónál. Ezt a két öreget mindig összekeverem, mint Hardi, mi van a műtőben, várjál most? Te, illetve én. Te, szocializmus terjed. Jó. Már két ágyon fekszem. Szétvágtak, mi? Nem, te, én, mint szocializmus, én magamtól terjedek, tudod? És éppen ezért nem szeretem, hogyha azt mondják, hogy ott meg ott már ott vagyok, én meg tudom, hogy még nem vagyok ott. Na, ezt még egyszer el kell mondani, várjam. Enélkül nem mertek haza, várjam. Szóval, én, mint szocializmus, valahogy nem szeretem a földrajzilag homokos területeket. Na, ezen még cizellálni kell, várjam. És én, mint, illetve engem, mint szocializmust valahogy nem mindenhol szeretnek ott a sivatagos rész. Tudod? Én nem tudom, ott én valahogy nem tudok gyökeret verni. Nem. Te, ott én már annyi mindent vertem, gyökeret nem. Pedig locsolom is, nem amilyen hülyén vízzel, tejjel. Oda én már annyit tejeltem, és nem. Nyeli, csak nem köt meg. Hát én nem. Valami asszuáni meggátolja. Én nem értem. És ugyanakkor belém kapaszkodnak, belém rúgnak, én vagyok a központ. Ezt nem kéne annyira összekeverni, nem? Azt mondta egyszer valaki itthon, hogy legyen már végre minden az, ami a neve. A krompléleves legyen krompléleves. Elvtársam. A sivatagon hiába írják rá a konzervra, hogy szocializmus, ami beleszakulunk, akkor egyszerűen tudni kell eltenni a befőtet, ugye? Világos. Na, kicsit nekem, lányok, mi kell a befőt eltenni? És nagyon szépen bátran, na? Szalicid, ez jó. Imád gyümölcs, na az a... Érdekes, nem első a gyümölcsöt mondja, se szalicid, ez az első. Na te aztán magyar vagy. Azt tudja, hogy nincsen semmi, de legalább ne romoljon el. Érdekes. Gyümölcs. Na mondjuk. Mondjuk egy gyümölcs, mondjuk. Meg cukkervite, az is kell legyen. Na. Utána kell, amit te mondtál, az már végén a celofán, azzal takarják le az üveget. Celofánnal, tudod, nem belevaló. Az rája. A lője rája. Az a. Na, a celofánom nincsen, van egy ilyen nylon ingem, nézd meg. Ez a celofán most játszásdiból. Na, utána az üveget mivel kötöd le? Gumival. Van gumi nálad? Nem ide készültél? Na, várj, nekem van egy ilyen csoportos, várjál. Na most, gyerekek, tegyük el a szocializmus befőtjét. Az üvegben szépen benne van a gyümölcs, ráintjuk a szilenciú, a... talincinimumot. Hát terítjük a celofánnal az üveget szépen ügyesen, így, elővesztük a gumit, lekötjük. Akarok mondani. Az egyik, hogy aki bekebe lesz, belerugok. Kettő, hogy amikor ilyen van, akkor olyan nyugtalan vagyok, tudod? És ilyenkor úgy szeretném megkérdezni a nagy álmodómtól azt, hogy mond, ugye nem volt álom az egész. Mond, ugye nem megy el a józan ész. Mond, ugye mindig együtt álmodunk. Mond, ugye többé már nem vádolunk. Mond, hogyan folytassam az életem. Szomorú lenne már nélküled. Emlékszel még az első találkozásra? Nagy társaság volt a Putyilov gyárban. Annyian voltunk, mint a... sokan. Mond, hogyan folytassam az életem. Szomorú lenne már
2: nélküled. Na, kérlek, hogy... most neked ilyet!
0: Megvan. Most tették velém az új 5.-6 éves tervet, képzel. Hagyjál már, mi vagy te véleszámoló? 6.-5. Mi a különbség? Akárhonnan szorozott 30. Na, ezt a tervet kérdeztem az 50-es évek elején, annak idején, abban a sűrű idő sagva, teljesen másképp készítették, mint például most. Annak idején hogyan készült a terv? Hát a gyűröttebb fejűek még emlékeznek rá. Szegénykéim, azt hiszem, abban az időszakban gyűröttek meg egy életre. Na, a többinek meg elmesélem, a kiszeseknek elmesélem. Inkább tőlem tudják meg, mint hogy még egyszer át kelljen élni azt az időt. Az Isten ne adja, elvtársak. Mi van? Miért hajoltál el? Ettől fész? Vagy aki melletted ül, attól? Azért, mert ez nem olyan veszélyes, mint a szomszéd, aki melletted ül. Na, szóval, lementek a tervkészítők a faluba, Józsi bácsihoz, kiöltözve. Józsi bácsi! Akkor. Józsi bácsi! Akkor is Józsi bácsi. Egy régi neve van. Józsi bácsi! A harmadik Józsi bácsi a falu. A falu utát kín sorban, tudod? Józsi bácsik! A disznó mennyit fog fialni?
3: Hát... tetszik tudni, az egy olyan dolog, hogy hát előre a rosszabb se tudja, mert
0: a pofát befogod, rohadt paraszt. A számot mond, a disznó mennyit fog fialni.
3: Hát nem igen tudom, már meg puff, egy ijesztés. Jaj, hát mennyit fialjon? Hát kinek kell még egy ekkora ijesztény? Ha mennyi a tárváltás?
0: 14.
3: Hát akkor annyit fog fialni. Felajánlásból. Mennyi a tárváltás?
0: 14.
3: Te ezt megmondták a disznónak is?
0: Azért jobb, ha maga beszél vele, mégis egy szinten vannak. Na, telt múlt az idő, képzeld el. Telt múlt az idő, oda mentek a disznó végéhez, jött a fiallás ideje. Szép kis huzagó disznó volt. Csámcsogást hallottak. Szóval de hülye, ez az indulási oldal. Na mindjárt mentek a másik oldalra, hágyütt a malac csarnok elsőre. Képzeld, de na a disznó fialt 10 malacot. 10-et. Azt mondja a pártitkár. Nem ezt mondta, kérdez. Ez Mária, idesanyám, aki a mennybe lakozol titokban. Ez a nyúlás disznó 10 fiat, amikor 14 a terv. Ebből még szabotás is lehet. Jaj, mit csináljak? Mert malacot nem tudok. Az asszony is csak húzódozik. Majd akkor csinálok statisztikát. Magyar módra. Beírok 11-et. Hát ez már mégse 10. Meg már majdnem 14. Na, 11 beírva. Papír ment tovább a járáshoz. Azt mondják a járásnál, en entenem pönhábrító eltárszak. En eltárszak etenem pönhábrító. Ez eltárszak nem csinálhattuk meg eltárszak. A járás dolgozó népével eltárszak. Nem eltárszak. Illetve eltárszak, csak nem csinálhattuk meg. Ezért, mint a járásnál eltártak, beírunk, 12. 12, beírva, alakul a terv, gyönyörűen. Papír tovább ment a megyéhez. Azt mondják a megyénél, ha? Hülyépen vagyunk, eltártunk, hülyépen. 12, hát. Pofán milyen húzatos, mi? A 12, hát. A szomszédban nem fialt senki, hát ilyet nem lehet. Jó, se baj, eltártak, se baj. Meg a megyénél, beírunk 13-at. 13 beírva, alakul a terv még szebben, papír tovább ment föl, kb. Nem. Nem tudom, meddig ment föl, kb. Fölment, hagyjál békén. Rossz vagy. Na, fönn azt mondják, hogy 13 elvtársak. Szomorú vagyok, elvtársak. A terv az 14 elvtársak. Hát egy. Nem volt már valahol elvtársak. Az se lenne baj, ha nyúl, csak refögjön. Eltársak. Mi meg beírunk, 14-et, 14 beírva, megvan a terv, papíron, határidő előtt, papíron, abban a pillanatban, éjjel Rákosi, éjjel Rákosi.
4: Kedves elvtársak,
0: Matt.
4: Nagy szeretetel,
0: köszöntöm, a szocialista lista lusta termelő módszertápláját, kimagasló világcímvonalájának a 14 malacot. Ezért mi most úgy döntöttünk, a 14 malacból 10 darabot exportálunk, a többit meg megesszük mi.
4: Ez már valami, mi?
0: Most meg tettek velém új felfogást, meg új szemléletet, ezt te is megfigyelted. Újabban a kapitalizmustól, ami nekünk hasznos, átvesszük. Régebben ilyen, nem? Régebben hogy volt? Á, kapitalizmust, azt a macska semmi, széttaposom azt a saját ballagjában. Ezzel szemben ma hogy van?
4: Á, kapitalizmust, azt a...
0: Persze. Már nem maradtunk annyira, tudod, hogy van. Szóval, ami nekünk hasznos, át kell venni, csak arra kell közben vigyázni, hogy a szocializmusnak a lényege egy fikarsznyit ne változzon. Tudod, a kitűnő példa van erre, képzeld el? Iván Ivanovicsot kiküldték Amerikába, karmester képző iskolába, hát kitűnően elvégezte, 2 hét alatt. Utána adott a Carnegie Hallban, meg a Washington Hallban, nem tudom, hogy a hol van, szóval a Hall, adott a Hallban koncertet, tudod?
3: No, voltak erre sok koncert.
0: Szóval a lényeg az ne változzon. A lényeg. Itt a teáternek a teátere, a holnak a holja, dobogó Iván fönnál, azt mondja. Szóval a lényeg az ne változzon. A lényeg. Azt mondja Iván. Ladies and gentlemen, music please, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, one, two, one, two, three. A műtétnek vége van. Fel fogok épülni. Ne örülj, te már nem éled meg. Egyet kérek. Gyertek be látogatni, hozzatok kávét, meg minden, ami nincsen.

0: Békés Csabán van egy Münich Ferenc szobor. Eltárs szobor. És valami táblát tettek a nyakába, tehát ilyen hibája volt, meg olyan, meg amolyan, ne részletezzük, mert elég kicsi volt a tábla. És hogy vigyék el onnan a szobrot, hát akkor intézkedtek, hogy tanácshoz bement a VBKBDB. Kié a Münich Ferenc szobor? Hat. Ez még így nem vetődött föl. Az igazság, hogy mi nem is idevalósiak vagyunk. Tovább, néprunk, vagy mit tudom én. Ki az? Hát, mi nem is láttuk még. Ki van az nagy téren? Ne, akkor sem, mi arra nem járunk. Nekünk az kiesik, rendőrség. Hát, valaki itt hagyhatta. Na, ment a hűítés egy héten keresztül, akkor aztán bevallották, addig még kell hagyudni, hát rááll a szád, vagy mi van, még nem tudsz leállni. Bevallották, hogy hát a rendőrség spórót, nem ám államilag, spórót pénzből faragtatták a szobrot. Na most, az az igazság, hogy mi kelti törpét rendeltünk. Csak a fejem marhala nem sikerült, azt mondta a Kovács Idres által, hogy ez meg szakasztott a Münich, aztán így ott maradt, mi? Mindig a Duma. Egyébként azt hallottad, hogy ott nevezték el a Nádor utcát? Nádor utcában megy Münich Ferenc, meg egy ember. Mennek, azt mondja a Münich. Te Árpád, vigyázz már a bőröndömre, amíg bemegyek a totózóba. Na, jön a rendőr. Ez meg kinek a cucca? Ez a Münich Ferenc utca. És kész. És már rajta is maradt. De hogy vannak ezek a dolgok? Vagy a másik? Ott egy másik szobrunk, nagy terünkön, nagy szobor. Itt sem mondták meg, hogy miről van szó. Ment a hűítés. Képzeld el, ott a Lenin szobor, egyik nap jön a daru. Vaj, éheli. Köpöm a témát, mi? Most, amikor már el kéne felejteni a gyerekeket. Na és képzeld el, jött a szöveg, hogy hát azért vitték. Illetve odébb dáb. Mert a bronzot, azt marhára eszi a rozsda. És ki van téve a minden idő, meg a minden viszontagságnak, és ami a rozsda szájából kiesik, rozsda, az meg kimarja a vörös márványt, fehér márvány, hagyjám, nem ért, vörös márványt, hát így, értem. Mentem az a kőbányára, szűkebb hazámba, hát arra én egyszer-kétszer voltam már részek. Jó van, te nem, jó van, csak én, hogy verjen ki a véres csepp. Na szóval megyek arra részegen, nekem ott vannak ilyen kis elfekvő helyeim. Hát ha a vándor megpihen, tudod, hogy ott tanultam meg te, hogy mi a centrifugális erő. Arra laktam és arra kellett menni gyakran. Na az egyik ilyen fekvő helyemen, hát te, kifekszik ott maga Lenin. Ott a vasöntőde, vagy vasolvasztó, vagy nem tudom mi, kerítésén, egy dong, így el. Ha mondom, ment már valami. Lenin, ottan. Mi van, Ilyich, bekaptál? Kérdez, akkor már a szöveg már mindjárt más volt. Már nem a rozsda, meg maga. Beolvasszuk. Azt hiszem, beolvasszuk, mert hát nem egy jó szobor. Lenin nem egy jó szobor. Miért? Mit csinált? nem egy jó szoba.
1: Képzeld el, ha mondjuk egy évvel ezelőtt ezt innen a színpadról én mondom, hogy nem egy jó szoba. Már rég én állnék a helyén. Kitömve. Rolandék elkaptak volna, nyugodjál. Nem egy jó szobor, hát ilyen. Képzeld el, megtörtént, egy nagy szovjet kisváros. Hát ez így kell mondani, nem? A nagy októberi, a nagy januári, a nagy februári, a nagy péntek. Ja, az nem még. Tudod, mi a különbség a hegedű, meg a nagy bőgő között? Semmi, csak a nagy bőgő Szovjetunióban végzett. Na, egy ilyen nagy szovjet kisváros, egy magyar testvérvárosnak küldött egy Lenin szobrot, hát mind a falat ennyi úgy körülök. Ajándékba, tehát nem ingyen, és képzeld el, a kitűnő vasúti körülmények között a szobor megsérült. Ilyen gany lett a feje. Hát itt nem lehet leleplezni a szobrot, édes Istenem. Na hívtak egy szobrász, hogy szoborja már meg a fejét, mert hát hogy néz ki? Kitűnő szobrász volt, és a sérülés helyére, a fejére faragott egy sapkát. Ó, ez már valami. Kakpagyi, vajetem, majd? Leleplezés, képzeld el. Szirbálják le a szennyest, ott áll Lenin, és a fején van egy sapka. Az egyik, mert a másik meg a kezibe volt. Ahogy kő. Tudod, ez egy ilyen szimbóleum, tudod? Hogy a kommunizmusban lehet két sapkád is. Ha be van törve a fejed, akkor már minden. Akkor már minden lehet. Hát ha alakulunk azért, nézd, sok jó van, például lesz címer is. Hát ha valakinek ez végebben mondja, te hiszed? Nem, aztán most meg már lesz. Egy illető azt mondta, hogy nem kell a címerbe a korona, már a korona nem kell, mert a király ne gyűjjön vissza, mert a király, és nem kell a korona, mert a munkás kizsákmányolása, nem kell, ez ne gyűjjön vissza a király. Ne szarj be, elvtáskám, ne. Nem jön vissza a király. A franc se akarja, hogy visszajöjjön. Ne jöjjön vissza, de te se.
2: Ma este a klubban Hatházi László, Szupkai Viktor, Mogács Dániel és az est házigazdája Kőhalmi Zoltán.

Jó estét kívánok! Köszöntök mindenkit nagy szeretettel, én Kőhalmi Zoltán vagyok. Ötödik adásunkhoz érkeztünk, most már azt hiszem mindenkinek nyilvánvalóan kezd válni, hogy itt ez lesz, hogy így emberek állnak és beszélnek, szóval a mozgásszínházban ennyit tudunk nyújtani, hogy aki így a Benny Hill Show-n nőtt föl, az így nem lesz, hogy így hirtelen 40 mesztelen nő elkezdene üldözni engem a gyorsított zenére, az nem lesz, vagy legalábbis idáig még nem volt, szóval hogy lehet benne reménykedni, de egy 90%, hogy nem lesz, ezt tudom mondani. Nagyon jó már a hangulat, én abban reménykedek, hogy mindenki azzal megy haza, akivel jött. Vagy ha összejön valakivel, akkor hát addigra szakítanak, ezt tudom elképzelni. Nekem egy haveromnak volt a legrövidebb párkapcsolata, egy vonaton volt. Jöttek föl Pestre, és Martfűn összejött egy lányjal, de tizatenyőn szakítottak. Ez egy ilyen, hát egy ilyen 8-8,5 kilométer, de félreismerte, szóval csalódott benne. Túl vagyunk egy 4 napos ünnepen, és ami nekem a legmegdöbbentőbb mindig, hogy minden ünnep alkalmából a televízióban lenyomják a torkunkon az összes Bud Spencer és Terence Hill filmet. Hogy én nem akarok itt tényleg konfliktus senkivel, biztos vannak Bud Spencer rajongók, meg a magyar humorban úgy van, hogy vannak tabuk, szóval, hogy Jézussal lehet viccelni, meg Hitlerrel, de Bud Spencerrel ne csináld, és nem lenne ezek gond, csak nem készülnek új Bud Spencer Terence Hill filmek, tehát ugyanazt a 12-t fogod életet végig nézni, és csak a magyaros ünnepeken nem tudják leadni, és én álmodok egy ilyen nagy visszatérésről nekik, egy kifejezetten magyaros, március 15-ös, 48-as filmről. Én úgy képzelem, hogy Bud Spencer, Kossuth Lajos, Tereszi, Petőfi, tehát, hogy alkatilag erre a szerepre születtek, ezt lássuk be, tehát ez a nyugodtabb szakállas, meg az a kis fickós izgága soványabb, és hát a cselekmény az úgy néz neki, hogy a Kossuth babot akar rendelni a Pilvaxba, és belekötnek a pincérek. És akkor, hát Petőfi hátulról mindenki lever egy biliárdákóval, mert ő ebben jó főleg. Azt kell látni végig, hogy a Petőfi kapaszkodik a múzeum oszlopaiba, és így rugdossa le a tömeget a lépcsőn. A nyomdagében vannak még lehetőségek, tehát a Landerre fejét vízesen beszorítják zenére, és kell még a cselekménybe egy néger kisdobos, meg egy hazur motoros banda, aki heroin szór szét a monarchiába, és ezt egyszer leforradnánk, 800 évig lenne sugározni, szóval nem lenne kérdés, hogy mit adjunk ezt. Köszönöm szépen. Hát volt az ünnepkörben május 1-e, a Bush-ra hívnám fel a figyelmet, én voltam gyerekkel, mindig járok. Nekem a kedvencem a körhintás. Azt figyeljük meg, hogy az, ahhoz, hogy valaki körhintás legyen, az alkoholra nagyon nagy szükség van. Szóval, hogy valakinek ez eszébe jusson, hogy ott úgy megragadjon, és ezt csinálja, és élete végéig, ez kell az alkohol, és hát nagyon-nagyon részegen belül a műanyag székre, és a transformátor állomás közé, és eleve forog neki a világ, és még ráküldi a körhintát is, és szerintem van az alkohol szintől, ezt egész úgy látja, hogy áll. Ez nagyon fontos. Na most volt még anyák napja, óvodában volt anyák napi ünnepség, feleségem nem ért rá, mondta, menjek el én. Szép volt. Szép volt, mert gyerek, nekem én neked a orgona ága, és 52 nő filmezett engem. Azért az nem akármi. No, egy 30 év után változik a kressz, ami azért fontos, mert én most kezdtem autót vezetni, tanulni, tehát egy viszonylag friss információt kell elfelejtenem. Nem sokáig foglalta a helyet. Én, hát van, aki autózik egyébként? Most én szavaztatnék, én szavaztatós vagyok. Van, aki autózik? Autósok? Jó. Vagy kevesen autóznak, vagy ez egy ilyen tombolán nevelkedett közönség, hogy úgy se nyerünk semmit, Judit, én föl nem rakom. Nem, ez nekem fontos, mert tehát van egy elméletem, hogy ki hol foglal helyet a budapesti táplálékláncba, mert szerintem a városi tápláléklánc úgy néz ki, hogy a csúcsán van a buszsofőr, ami neki az autós, autósnak az a kerékpáros, kerékpárosnak a gyalogos, és a gyalogosnak a golomb. Ez a vége mindennek. Mindenki gyűlöl mindenkit, tehát aki fölötted van, alattad van, mindenki gyűlöz, de mindent a galambon verünk le, hogy azért hogy a galamb hogy utálhatja a buszsofőrt, ez a kérdés, hát valószínűleg borrasztóan. Most egyébként úgy néz ki, hogy a BKV-sztrájk idején kicsit jobban működik a BKV, tehát így egyszerűbben mennek a dolgok. Nekem a kedvencem volt, amikor a forgalmi üzemzavar elhárító busz ütközött a 6-os villamossal, hogy így valószínűleg túlórázni akart, és hát eleve talán az egész BKV. Nekem a kedvencem a metró, amikor azt mondják, hogy kérjük az összes ajtót, vegyék igénybe. Hát mondom, nagyon sokáig fog tartani, hogy
Mindenki mindent, hát apám addig elmegy a metró is. Véletlenül páros számú kimaradunk, azért az nem. Nem mindegy. Na most én most próbálok szintet lépni ebbe a táplálékláncba, hát egy sikeres kresszvizsgán vagyok túl, szóval, de a műszaki is teszt volt. Vagy egy felnyitott motorászlőt még nem láttam, de azt tudom, hogy 52-es kérdés, C. Ezért el fogok muzsikálni, és van most már ez, hogy éjszaka kell vezetni, meg havas időbe kell vezetni, és szerintem annyira gyakori lesz ez nálunk, hogy lesz direkt ilyen, hogy zavargásos. Hogy csak nemzeti ünnepek alkalmával mégy ki, és hát erről akár semmit nem ér, hogy mondjuk égőautót merjük kikerülni, meg hát önmagában az a feladat durva lesz, hogy ön a lágokkal jelölt gépjárműben ül. Meg mondjuk, hogy így, hát vízágyúnak mikor van elsőbsége, hát szerintem majdnem mindig. Mondjuk a rendőrök is nagyon megváltoztak, tehát nem az, mint gyerekkoromban. Nekem az unokatestvérem akart rendőr lenni, hát még óvodás korában, tehát amikor az emberek nem nyílik ki az értelme teljesen. És ő ilyen itt és most alapon akart rendőr lenni, tehát azt mondta, hogy én nem akarok iskolába járni, én rendőr akarok lenni. És nem is éreztem, mennyire átlépett a lényegre. Szóval ez nem mindegy. Na most csak a zavargásos vezetésről ez lesz majd a végén, a végső vizsgán, hogy te mit húztál? Kossuth teret. Ott még villamos is közlekedik, az nagyon-nagyon-nagyon veszélyes. Első fellépőnk Hatházi László lesz, akit különböző TV és rádió műsorokban láthattunk, hát kereskedelmi rádiókban dolgozott ő. Én csak közszolgálatot hallgatok, de olyan szinten szól nálunk, hogy mindig, tehát, hogy amikor nem vagyunk otthon, akkor se kapcsoljuk ki, hogy a hazai ne kelljen bekapcsolni. Tehát, mint egy természeti jelenség úgy szól, Bödöcs kollégám volt nálunk, és azt mondta, hogy ha megszólal a gyerek, akkor vagy azt fogja mondani, hogy a tóvize 17 fokos, vagy pontos időjelzést ad, de hát ez nem igaz, mert megszólalt, és azt mondta, hogy emlékeztető még egyszer a nyertes tipposzlop, és Hatházi kolléga a kereskedelmi rádiókban dolgozott, hát nagyon sok helyen volt, nem azért, mert ennyire fölkapott lett volna, hanem az előző helyen mondták, hogy nem kéne többet jönni, és akkor ő hát úgy szoktam fogalmazni, hogy közös megegyezéssel és néhány komolyabb műszaki cikket távozott. Fogadjunk nagyon szeretettel Hatházi Lászlót!

0: Sziasztok! Azt írták rólam egy internetes portálban a legutóbbi műsor után, hogy úgy öltöztem, mint Stuart Little a kisegér. Tudod, hogy köszön egy 110 kilós kisegér? Tün-tün! Média hír, hogy hosszú vajudás után megszületett a magyar filmtrilógia második része. A Gyűrűk ura rajongóinak lehullott az ujjáról a hatalom gyűrűje. A Star Wars rajongók kezéből kiesett a lézerkard, mert kész van a kis Wook. Nagyon sokáig tartott, de szerintem elkapkodták. Hát eleve úgy mozog a kis Wook, mint amikor így egy felfújt gumimatracot így hajtogatsz. Ilyen. És hát engem arra emlékeztet, mikor középsőbe az óvónéni kartonból kivágott egy rajzot, és így hurkapálcikával így... Otto, Dargai Attila, Sajdik Ferenc és Foki Otto 30 évvel ezelőtt olyan mesefilmeket készített, elkészült ez a... Wook? Hip-hop Wook? Elkészült. A gyerekeim azt mondták, ne nézzük végig, apa. Ők nem bírták. És van egy nagyon fontos hasonlóság a Csillagok háborúja és a Wook, a kis Wook között, hogy visszafelé mennek ők is, de a Csillagok háborújában az időben, nálunk a minőségben vász. Ha össze kéne hasonlítani a Wookot meg a kis Wookot, akkor azt mondom olyan, mintha Beja asszonyt Leia hercegnővel hasonlítanák össze. Lehet, hogy ez nem a legjobb példa, legalább mindenki tudja, hogy kiről van szó, ugye? Már aki. Nagyjából az a Star Wars-os hír most, hogy Harrison Fordnak a Csillagok háborúja kor megvolt Leia hercegnő. Ez szerintem nem hír. Tudod, mi lenne? Itt Csubakkának meg volt Gruppenben a két robot? Az igen, az... Arra azt mondom, hogy hír. Ezek a kis muca állatok az új kis Wookban, meg ráadásul ilyen delfinfoguk van, láttad? Tehát ilyen kivehetős, szerintem támogatja őket valami protézisgyártó cég. Mint a delfinnek, hát legalább hasonlítson, de a vaddisznónak is olyan van, hát azért. Ehhez kapcsolódik szerintem is hasonló színvonalú, hogy Judy Nero... Nem tudod, ki a Judy Nero? Nem tudod? Ide figyelj, most volt erotika kiállítás, Judy Nero Oscar-díjat kapott. Saját magának adta át. Én láttam az eredeti Oscar-díjat, rajta van egy csávó, egy karddal, ezen két csávó van, a hátsó szerintem Oscar. Ha jobban megnézed, lehet, hogy az első is Oscar, csak egy kicsit más, és Judy Nero, erről az jut eszembe, hogy normális nevű emberek nem pornóznak. Tehát sehol egy Miklós vagy egy Ildikó, mindig ilyen rokkok, dikkek, maják vannak. Hát lehet, hogy ez ilyen muszáj, hogy hülye neved legyen hozzá. És Judy Nero is miért Nero? Tehát tud CD-t írni, vagy szeret égőházba énekelni? Nem tudjuk. És Judy Nero azután, hogy magának átadta az Oscar-díja, színpadra vitte az első magyar pornószíndarabot, Megcsalók címmel, már a név is nagyon jó, Megcsalók címmel, két felvonás, mindössze fél óra.
1: Látod, anyukám, nekik is csak 15 perc, menetenként, érted, utána beleszívok a cigibe, még ég, ha?
0: És olyan szereplők voltak, voltak profi pornósok, ők nem tudtak szöveget tanulni, Ezt komolyan mondom, ha megfigyeled, a pornófilmeket is utószinkronizálják. Az milyen ász és sötét stúdióba kezedbe egy papír. Tessék! És melletted áll egy dagadt állat. Ez nagyon nehéz fizikai munka. Volt egy ismerősöm, aki albérletet cserélt, és egy olyan helyre költözött, ahol korábban ilyen szexuális telefonszolgáltatás volt. Nem tudott róla egy darabig, de hajnalban jöttek az ügyfelek. Halló, cica. És mikor egyszer megunta, azt mondta a telefonban, hogy szia édes, de jó, hogy hívtál. Képzeld el, már mesztelen vagyok. Most fogok napozni az erkélyen, és már kenemben magam napolaja. Élvezem, hogy csorog végig a napolaja melleim közt a hasamon át, egészen a tökömig. Nem telefonált többször. Na és ebben a pornó színdarabban ugye voltak profi pornószínészek, akik nem tudtak szöveget, voltak valóságsos szereplők, róluk most ne essen szó, és volt amatőr pornószínész. Na ő tudta a szöveget, viszont nem állt föl. Hát azért ez nagyon kínos, ez nagyon kínos. De vannak ilyen produkciók, ha megfigyeled, most Lakodalom Lajosnak a kisfia, Házibuli Attila, ez. Házibuli Attilával a produkció egyébként címe, hogy van egy színpad, tele hangszere, hozzá nem nyúl senki.
1: Kezed eltöröm!
0: És a közönség már akkor nem örül, amikor veszik fel.
1: Mennyi van még, anyám?
0: Ha kell, a gép mutat, akkor tapsolnak. És olyan ováció van alákeverve, mintha Madonna lépne föl a Recski óvodabába. És ilyen eléggé, hát mondjuk másodosztályi produkciók vannak, bejön egy ilyen 50 éves csatakanca, olyan csípője, hogy így egy zenekar ide tudna ülni az oldalára, és a fellépők is érzik, hogy kevés ide ez a full playback, és egy ilyen másodosztálybeli táncdalénekesi gesztus parádét láthatunk, mert ugye félig sem szerelem, és így kitakarja az arcát, hogy a süketném a kis értség gondol. És mindent mutogatnak, érted? Tehát van a nem. Hát a fejéd is ráz, akkor minek az ujjába? Nem, akkor igen. És a távolság, meg az elmentél, az ugyanaz a mozdulat. Van még egy ilyen, ami ugyanaz, a szívem, az ölelés, és a gyere vissza, és a szeretlek. Ez ugyanaz. A legdurvább viszont az volt, amikor a csávó egy nagyon szép romantikus dal. Ebben azt énekelt, hogy hányszor láttalak, és kérdőjelet formázott így az ujjával, és ütötte a szemét, bakker! Házibuli Attilával! Kézzed el, Vilmos Herceg ellopott egy helikoptert, mert elment vele randira. Hát vagy 16 millióba került az egész.
1: De hát ő a királyfi, érted? Hát
0: elment, és most azt mondják, hogy örjöng a légierő, örjöng a család. Én meg azt mondom, hogy ne örjöngjetek, bakker, örüljetek, hogy nem atomrakétás.
1: Mi?
0: Fejli a chat.
1: Hello baby, kedden szülinapot, ha? Nézd a tévét, Washington. Ha.
0: Nem szabad. Legutóbb koncerten voltunk, úgyhogy az van, Brut és Flambár. Hát így úgyse tudják azonosítani a rendőrök most. Mi vagy megijedve? Velük járunk koncertre, egy adott helyen találkozunk, Bruti megjön a Stifttel. Ez a neve, hogy Stift. Kinyílik az ajtó, nem száll ki senki, csak egy literes papírpohár. Két üveg konyak. Egy nagy kóla, kiszáll, önti össze, mert már két citrom fel van szeretelve előre. Azt megissza, bejön a kocsiba, indulunk. És hát ő mindig segít nekem, tehát olyan 5 perc alatt van 8000-en ezzel a koktéllal. És jövünk Budapesten nagy erőkkel személygépjárművel, azt mondjuk, menjél be Hajdúböszörménybe, menjél, cicegünk a csajoknak, menjél be. Bruti, nem megyek be, mert ott rengeteg a kerékpáros, mint Szájgomban. 5 perc csend után visszakéred,
1: miközben a Szájgombának a kerékpárosokhoz?
0: És ugye jövünk az autópályán, arról azt kell tudni, hogy azért készült, hogy menjél gyorsan, de ha van egy kis kocs, de egy kicsike kocs is pont elég az autópályán, mert mit csinálsz? Van vér. Lassítasz, van vér. Püff! Neki az előtted menőnek. Van vér, meg. Most már van. Kis kocs elég. A profi mit csinál? Mellé halt, ablakot le, sújt ki a kötszert. Hát, ha kell, gyerünk, tűnünk el, mert dugó lesz. Belecsúsztunk egy ilyen dugózásba, és ilyenkor meg a genyók a leállósávon, majd én megelőzöm őket. Mert nem tudja, hogy ott áll a mentőhelikopter, ugye? És Brutinak már teleszaladt a hócipő, és így elment mellettünk egy ilyen nagyon lesötétített autó, akkor lehúzta az ablakot, és beült, hogy hol a nyárba mész? Elkezdett tolatni vissza, mondom, hajoljunk ki az ablakon, ne vérezzük össze a kocsit. Csak könnyebb úgy eladni, érted? Bruti azt mondta, hangyabőrülés van benne, hát... Ez, amilyen kis lyukak vannak rajta, azt mondta, az hangyabőr. Kihajoltunk 450 kiló színhús, visszatolott az autó, le van húzva az ablak, és benne ül egy hobbit. Eddig ért neki az ajtó, érted? Visszajön, de az ilyen minek jön vissza? Most komolyan láthatta az ablakból is, hogy reggelire kevés. Visszajön, tessék!
1: Hol sietsz, kiskomám?
0: Pisilni.
1: Na szaladjál.
0: Eljöttünk a koncertre, jól szórakoztunk, és utána elmentünk Solymára kipihenni a szórakozás fáradalmait. Na most ott van a szekrény tetején 1984 óta egy üveg koreai pálinka, amiből be érthetetlen okból a koreai kollégák annak idején gyárilag belecsavartak két tarajos gőtét. De ilyen pankosan. És ugye a 25 év alatt leittuk mi a pálinkának a felüllevő részét, pont a taraja csúcsáig. Hát meg egy esik is szét, hol a szeme úszik erre arra, tehát hogy na, jó lesz az úgy.
1: Na, Bruti, azt mondta, együk meg kenyérrel.
0: Nem ettük meg, nem fért be a villa. És utána átmentünk a Bezik útra, hát hogy rosszalkodjunk egy kicsit, egy másfél óra alatt átkeltünk az úton, mert szembe van. Hajnali 4 óra kapucni és pólóban dülöngéltünk, és a csávó így ült bent keze a gombon, ne ide jöjjenek, ne ide jöjjenek. Ide jönnek, bassz, ide. Beléptünk az ajtón, Bruti vidáman köszönt, rablás, píf, a gombot már le is nyitta. Amivel az a szívás, hogy ott csörög a rendőrségen, és nem elég egyszer oda telefon előtt, csak hülyeskedtünk, háromszor kell. Megvolt a három, Bruti, nem szivattalak, tényleg rablás, píf, még egyszer. Hadd örüljön a csávó! Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!
2: Köszönjük szépen! Hadházi Lászlót láttuk, hallottuk. Muszáj elmesélnem erre a történetre. Voltam fogorvosnál. Mit voltam? Járok, mert beengedtem egy fogorvos számba, és vérszemet kapott, ismerjük ezt, hogy elindult a láncreakció. Ez olyan, mint egy lakásfelújítás, hogy ha már levertük a csempét, kapjuk ki a kádat. Ha már a kád kín van, akkor bármit lehet, akkor a falakat toljuk át, akkor bármit meg lehet csinálni. Hát ezt csinálja a fogorvos is, tehát csak azt nem javasolta még, hogy a bal alsó felső hetes cseréljük meg. Ezt még nem mondta, de látom a személy, hogy van az a pénz, amelyet megcsinálná. És a szomszéd székbe küzdött egy 8 éves gyerek az apjával, hát mindenki visított. Apa próbálta nyugtatni, voltak fegyverei, egyrészt azt mondta, hogy hát nem fog ez fájni. Ami mondjuk nagyon nem igaz a fogorvosnál, meg hát mástól is hallottuk már ezt, és elég rossz duma. Ezen kívül kettő fegyvere volt, az egyik a ne sírjál, ne sírjál, megkapod a Jedi kardot. Ettől én még sírnék mondjuk, de megkapok. Másik fegyvere a ne sírjál, ne sírjál, mert nem kapod meg a Jedi kardot. És ezt a kettőt variálta, ahogy bírta, mondom, ez egyszer megkapja, visszajön, lemészárol mindenkit, egészen biztos. Úgyhogy fogorvoshoz már nem járok, és hogy hát mennyire nehéz a gyerekekkel, én voltam esküvőn gyerekkel, nagyon fontos, a férfi vagy, és esküvőre mégy, ne öltöz ki jobban, mint a vőlegény, mert összetévesztenek, baj lesz. Ez egészen biztos. Nekem könnyen megy, hogy ne öltözek ki annyira, mert ilyenkor mindig a másik öltönyömet veszem föl, mert nekem volt, mert vőlegény voltam, meg a másik. Ez a kollekció gyakorlatilag, viszont mind a kettőt anyakkendőmmel hordom, mert nekem van egy nyakkendőm, úgy szólítom a nyakkendőm, és egyébként nem kopik. Szóval nem tudom, ki az, akinek venni kellett egy új nyakkendőm, mert az előző olyan rojtos lett, hogy mi a tevékenység. Egy ilyen nagyon intenzív tangótáncot tudok elképzelni, ahol úgy dörzsölődik, de azt is napi 20 órába kéne nyomnod. Annyit mondanék, hogy a nyakkendőmet 12 éve kötötte meg apám. Látom, nem vagyok egyedül ezzel. Szalagavató bára kötötte meg, ahol hát utóbb nagyon rossz döntésnek minősült a világos zöld zakó, mert minden szülő pincének nézett, és én nem ültem, nem ettem. Na most a zakó már nincs, meg a nyakkendőm megvan, és az esküvőre mellett kiódzódott a nyakkendőm, ami hát azért veszélyes, mert egy vadidegennek kellett megkötetnem a villamoson. Ami a furcsa szituáció, figyelhet, hogy kinek a legjobb a nyakkendője, meg ki fogja ezt elvállalni, és egy menedzser típusú ember szúrtam ki magamnak, éreztem, motiválni kell. Mondtam, hogy te neked nagyon szép a nyakkendőd, de meg tudnál ezt csinálni mozgójárművön is. És elvállalta, megkötötte. Azóta úgy van megkötve. Na most a esküvő voltam 4 éves gyerekkel, hát ő gesztenyei gyűjt, mint minden 4 éves, ezt nem tudjuk, hogy miért csinálják. Szóval, hogy szerintem egyik gesztenye pont olyan, mint a másik, hogy aki egyet látott, látta mindet, ők meg gyűjtik. Ahol meg lehet találni gesztenyét, ott rengeteg van, ez így főleg gesztenyefák környékén tud előfordulni, máshol egészen ritkaság száma megy. Aki gyakorlatban, az meg tudja, hogy mindig kell, hogy legyen a zsebében 8-12 gesztenye, meg csigaház, meg döglött pocok, mert kérdezni fogja, hogy megvan-e még. És gyereknek föltűnő templom lépcsőre ki van bakolva így rizs, meg rózsaszírom. És kérdezte, hogy ő is dobálhat-e. Mondták, majd ha mennyasszony jön, akkor lehet dobálni. Hát megvárta, és jött ki a mennyasszony, sütött neki szembe a nap. Könnyű célpont volt. Úgy kikaptak gesztenyével egy lövésből. Olyan 8 kameránás hova meg, hogy egy darabig voltak, hogy szevasztok lányok, sikerült, túl vagyok rajta. Aztán egy gurul leoldott a lépcsőn, és egy gyerek meg akarta sorozni még egy körre, mert látta, megpróbál fölkelni, de aztán nagyon-nagyon hamar távoznunk kellett. Most következő fellépőnk is családapa, ő háromszoros családapa, úgyhogy nagyon megbecsülöm ezért. Szupkai Viktor, délpesti és családja van, és hát ő is a klasszikus családmodellbe él, tehát apa mosdik, anya főz, illetve hát anya is mosdik, csak apa nem főz, és nekik meg ez pluszban még úgy ment, hogy próbáltuk súlykolni a gyerekekből, hogy legyen meg a világképük, hogy apa okos, anya szép, ne variáljuk. Mikor a feleségemnek megett a második diplomája, hát nekem meg az első se, akkor ez úgy módosult, hogy anya okos, anya szép, apa meg itthon van. Szupkai Viktor következik.
3: Szép estét mindenkinek. Ebben a műfajban a közönség őszintessége a legfontosabb. 11 órakor ért véget a Shoulder Club első része, amiben benne voltam. 11:30-kor már fönn volt egy blogon, hogy Szupkai egy gyilkos arcú. Vállalom, bár sokkal jobban esne, hogyha úgy hívnának, hogy a maci arc. És akkor a természettudományi tanszék ellen egy macisztikai tanszék, és levezetnének fejlődéstanilag, hogy gerincesek, emlősök, maci arcok, lángos képűek, és a végén én odunyalóként így a végén. Hát szokták kérdezni, hogy honnan jövök, Pest-Lőrincről, Dél-Pest, annyira dél, hogy éjszakai járatom már többször szólítottak Amigónak. Annyira dél kérdezni, hogy honnan jövök, Pest-Lőrincről, Dél-Pest, annyira dél, hogy éjszakai járatom már többször szólítottak Amigónak. Annyira délen vagyunk, hogy nagy a külterület, nagy a dzsungel, és